tehettük ezt, hogy tehettük ezt, hogy feledjük. Szép volt, ameddig tartott, vagyis hát szép volt, ameddig szép volt. Lassú víz, így most a partot tehetetlen vagyok és szétszort. Ha kiöntjük a rávizet, valaki ráfizet. Lassan a múltán válik, ez nem számít egy kicsit sem, akkor gondolni rá minek.

0: Római Turmix.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Bocsi, anya, szellemeket látok, én mögöttem nem maradhat lábnyom. Félvára veszem a kabátom, de nehéz, hogy be nem vár a súlya, amit rányom. Bocsi, apa, köszi a kabátot, abba teszem zsebre a világot. Abban leszek én is, amíg állok, felismer, hogy benne, aki látott.

kíváncsi a szívem mi a fajta. Kíváncsi, hogy mi az, ami hajtja. Keresi a szöget, ami tartja. Pedig csak egy tű van a szén a közalban. Sose vagyok dühös, pedig kéne. Lehet haragudni olyan, mint a méreg. A szemem előtt peregnek a számok.

Wong.

0: néznéd.
1: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának Magyar Péter. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatás alkalmából az egyházfőnek a miniszterelnök. Magyar Péter csütörtökön 10 óra 45 perckor négy szem közti magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően a miniszterelnök bemutatja neki a magyar delegáció tagjait. Újabb befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a kormány a feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet megvalósítani a többi közt a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, vízügyi fejlesztéseket. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat, és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis embere nem veszélyes, a házi sertés állományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat.
1: Időjárás jelentés.
2: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
1: Sztárbeszéd, párbeszéd. A legnagyobb magyar előadókkal a legújabb zenéikről.
3: Kellemes időtöltést kívánok kedvenc rádiójával. Megjöttem egy egészen zsírfriss beszélgetéssel. Méghozzá DJ Newlal, az New Level Empire alapítójával fogok trécselni a mai egy óránkban, ameddig a Sztárbeszéd tart, és teletöltöm az étert New Level Empire-es dalokkal, méghozzá azok közül válogatok, amelyek valakivel, valamelyik nagy hazai zenésztársal, előadó művésszel készültek, tehát kollaborációról van szó. Nem is véletlenül, hiszen a legújabb New Level Empire szerzemény is az, Szikora Robival készült, be is fogom mutatni ebben az órában. Tartson velünk, érdemes lesz!

0: Nyújtó Sándor, ez az DJ Nyúl a vendége a mai adásnak, és nagyon örülök, hogy itt vagy, meg hogy hoztatok nekünk egy új dalt. Szia!
1: Hello, szia! Üdvözlöm a hallgatókat, sok szeretettel!
0: Hát azért na, leesett egy kicsit ám az állam, de szerintem másoknak is, hogy jött ez össze, hogy Szikora Robival készült a dal. Amikor annyira két külön zenei műfajt képviseltek, vagy zenei világot, az ilyenekből mindig így felmerül a kérdés, hogy hát what is this?
1: Hát igen, én nagyon izgalmas feladat volt ez így, ha ezt lehet feladatnak mondani. Megszületett a mi dalunk, amiben mi hallottunk egy kicsit olyasmi stílust, ami a régi Ergóra jellemző volt.
0: Aha.
1: És akkor kerestük mi meg mi régi menedzserünket, aki a Robinak a menedzsere, a Varga Gézát, akinek nem mondtuk azt, hogy ezt intézze már a Robinál, egész egyszerűen csak megmutattuk neki, és ő annyit mondott, hogy ez borzasztóan tetszik neki, megmutatta a Robinak, a Robinak tényleg valóban tetszett, és gyakorlatilag így született meg az, hogy akkor hajrá, és akkor megcsinálta Robert a saját részét, közben megírta a Hassa Dani a saját repszövegét, illetve Szepesi Matyi a teljes dalszöveget, mert ő a szövegíró, és így készült el gyakorlatilag a mű.
0: Akkor ilyen rockabilit éreztetek benne egy kicsit?
1: Nem, inkább csikidámot.
0: Csikidámot?
1: Igen, rockabilitől azért messze van, de valóban a csikidámot én belehallottam. Annak idején, amikor én általános iskolába az életem első lemezét a saját zseppénzemen megvettem, az a Ergónak a Szeretlek is, meg nem is lemeze volt. Igen, úgyhogy amikor ez a dolog összejött, és így már biztossá vált, akkor én volt általános iskolai osztálytársaimnak, akik hasonlóképpen óriási Ergó rajongók voltak harmadikos, negyedikes korunkban, meg is írtam, hogy na, tudjátok, hogy kivel lesz közös dalom. Úgyhogy vicces volt az egész.
0: Robival egyébként nem volt ilyen egyéb úton módon találkozás? Vagy
1: ez... Picik voltak, mert volt olyan fellépésünk, hogy felléptünk előtte, vagy utána, meg hát attól mi nyomon követtük nagyon sokáig a Géza, mindkettőnek a menedzsere volt egyszerre, és akkor úgy sokat hallottunk, hogy mint Ergó, de ugye Robival így nem ismertük egymást, csak milyen köszönés szinten, és most is ugye hát a mai világban, 2026-ban már nem úgy történik, mint régen, hogy összejönnek az emberek, és akkor ott zenélgetnek, meg énekelgetnek együtt egy teremben. Tehát itt mindenki külön csinálta a saját dolgát. És akkor ami nekünk gyakorlatilag a találkozás pillanata volt, az a klipforgatáson történt, úgyhogy majdnem olyan, mint a klipben, egy picivel már előtte találkoztunk, de hasonló egyébként, ott nagyon hangulatos és nagyon szórakoztató pár óra volt, tehát eleve az egész klipforgatás döbbenetes volt, hogy a ladákkal lemenni a Balatonra, az már egy ilyen fura érzetet mindennek, főleg az, hogy aznap volt a nyár egyik legmelegebb napja, úgyhogy...
0: Oda jó lehetett, klíma nem volt, az biztos.
1: Nem volt, de rájöttem, hogy azt a pillangó ablakot azt azért nem véletlenül találták ki a ladára, tehát amikor mentünk, akkor jó volt, ha álltunk, nem. Úgyhogy...
0: Nem gondolod úgy, hogy ez kivesz? Most nem a végtermékre gondolok, hanem úgy az alkotási folyamatból. Emlékszem, hogy annak idején, hogy megbotránkozott a világ, amikor ugye Tina Turner meg Eros Ramazzotti készített így, azt hiszem, először duettet, hogy nem voltak jelen egy stúdióban, hanem az egyik itt felénekelte, a másik ott felénekelte. De nem úgy történt a műhelyi munka, mint mondjuk a Guns N' Roses idejében, hogy összeültek, és akkor valamit ott jammelgettek, meg kitaláltak.
1: Akkor se történt úgy. Tehát...
0: Nem?
1: Nem.
0: Akkor hazudozzák.
1: Ez már nagyon régóta nem történik így. Érdemes megnézni a Coldplay filmet például, hogy az Aha filmet, hogy mennyire nincsenek együtt, és közösen írnak dalt. Úgyhogy ez már így működik. működik. Mi egyébként zenekaron belül azért közösen írjuk, mert mi mindig a Petinél Halásztelgen írunk, tehát ott együtt vagyunk. Általában akkor, amikor van valami kollaborációs folyamat, akkor a társszerzők nincsenek velünk, csak a felének. És itt most Robi nem nálunk énekelt, mert van egy saját kialakult protokollja arra, hogy szereti, és nem akartuk ezt megváltoztatni, ő szeret annál a hangmérnöknél dolgozni, ahol. Úgyhogy ezért ez a része kimarad, de például a Groove House, mint a legutóbbi kollabnál nálunk énekel, de a Majka is, amikor csináltuk vele, sőt a Boros Csaba is a Republikból, úgyhogy az éneklés része is együtt volt, itt most nem.
0: DJ Nyullal, innen folytatjuk a beszélgetést. A mai adásban kimondottan kollaborációkra megyünk rá, jó? Mert a Nyúlevelem pályeresek sok mindenkivel dolgoztak együtt. Itt van például az első ilyen, Majkával készült, mindig úton, még mindig nagyon szeretjük.

0: A New Level Empire mindig is arról volt híres, hogy nem csak a saját énekesével, hanem sok más nagy hazai sztárral közreműködik egy-egy jól sikerült slágerben. Most Szikora Robira esett a választás. Erről, az új dalról és a nagy találkozásról beszélgetek Nyújtó Sándorral, azaz DJ Nyullal, a New Level Empire alapítójával. Nyerset küldtetek a Robinak, és ő megírta a saját részét, ahogy kivettem, és utána jöttetek ti a saját, ti beleraktátok a dolgaitokat, hogy nehéz volt ezt összefésülni? Voltak neki olyan kikötései, vagy tök egyetértettetek mindenben?
1: Nagyjából egyetértettünk, ilyen szerkezeti alkudozások mentek, de aztán lett egy kompromisszumos megoldás, hogy a rádióváltozatban a mi elképzelésünk van, a klip és a lemez verzióban meg az övé, mert az ő része ott hosszabb, csak mi egy kicsit a szerkezetben ezt hosszúnak éreztük, és akkor meggyőztük róla, hogy rádióban 3 percben ne legyen annyi, és akkor ezt, mivel egy nagyon nagy tudás és nagyon nagy tapasztalatot bíró alkotó, ezt abszolút értette, úgyhogy gyakorlatilag ennyi volt. Az, amit ő beleírt, az tökre klassz volt már az első pillanattól kezdve, hogy nagyon tetszett. Itt ilyen jellegű nem volt szerkezeti idézőjeles vitánk volt csak.
0: Mennyire érzed úgy, hogy ez New Level Empire? Style.
1: Hát pont az Abázi Csabinak mondtam egy másik rádióban, hogyha erről hallgatjuk, akkor New Level, ha másik irányból hallgatjuk, akkor pedig Ergo per Szikora Robert. Valaki szerint inkább New Leveles, valaki szerint inkább Ergós, valaki szerint meg semmilyen. Úgyhogy pont volt az egyik oldalon írta valaki, hogy hát ez nagyon, ez nem annyira nyúlleves, inkább szikorás, és akkor írta valaki, hogy szerinte se nyúlleves, se szikorás, ez valami tök más. Úgyhogy nagyon sok vélemény van róla, hogy mi.
0: De nem mennek el eddig mellette az emberek, az a lényeg egyébként.
1: Ezt szerettük volna, tehát túl sok, vagy nagyon-nagyon sok New Level hangzású dal csináltunk már, és most szeretünk volna egy kicsit más, aztán lehet, hogy a következő megint olyan lesz, mint a Last One, vagy a Beléd Hulladnék, de ez most tényleg más akart lenni.
0: Nyilván a beszélgetés sorozat legvégén hallgatjuk majd az új dalt, addig pedig még merítünk a korábbi évek nagy New Level Empire-os termései közül. Jöjjön egy hölgy, mármint Dear Henny, akivel szintén dolgoztatok, a Neked Valóság jó pár évvel ezelőtt készült, jó felidézni most. Aztán jövünk vissza.

0: DJ Nyúl a Nyúl Level Empire-t képviseli. Cikora Robbival készült egy új dal, ezért bátorkodtam Nyuszit felhívni. Na, említetted a forgatást, a videoklip forgatást, volt valami emlékezetes pillanat onnan?
1: Minden része emlékezetes volt a legapróbb jelenetig. Hát eleve, amikor az ember egy-két-hárommal, ugye ment előttünk egy ilyen televízió, egy ilyen filmforgatós autó, aki vette a road movies jeleneteket. Tehát a minden, amikor eleve az egy döbbenet, amikor 3 óra 50 fokban töltött autózás után kiszállsz a műbörülésből. Tehát az már egy érdekes pillanat. Meg hát sok ilyen apróság, tényleg nagyon jó hangulatba telt az egész, és ami nagyon durva volt, ez a Oszkocsi Milának köszönhető, aki az egésznek a rendezője, hogy, és maga volt a gyártásvezető is, tehát borzasztó profin volt összerakva, tehát mi ezt reggel 5-től este 10-ig leforgattuk az egészet, rengeteg helyszínen voltunk, és fúra kész lettünk, tehát borzasztó precíz szervezett nap volt.
0: Volt olyan biztos benned, hiszen mondtad, hogy felhívtad a volt osztálytársakat, vagy hogy írtál rájuk, hogy na, találjátok ki, hogy kivel. Valaha ezt gondoltad, hogy te együtt egy zenében Szikora Robival leszel?
1: Nem. Egyébként én senkivel nem gondoltam. Azok közül, akivel egy zenében vagyok, senkivel nem gondoltam, hogy valaha leszek. Ugye nekünk nagyon széles a repertoár a kollabokból, és mindegyiknél így utólag belegondolva azt mondom, hogy hú, ez egy ilyen csettintek egyet, és azt mondom, hogy de klassz. De pop történelmileg, vagy abban, hogy én nekem az életem során mennyire meghatározóak voltak dalok, meg időszakok. Lásd, amit meséltem, az Ergónak a általános iskolás korombeli Szeretlek is meglemeze, vagy mondjuk a Republiknak a Repülő Bálna időszaka. Ezért én ezt a kettőt emelem ki, ami nem gondoltam volna, hogy én valaha oké, hogy cipő már nincs ott, de a zenekar többi része igen, és tehát nem gondoltam volna, hogy én a Republika valaha közös dal csinálhatok, vagy ugyan ez az Ergo Szikora viszonylatra is, úgyhogy nem, a válaszom nem gondoltam volna.
0: Szerinted mi a titka annak egyébként, hogy valaki ennyi évtized után is mondjuk képes aktuális maradni?
1: Az a elképesztő lazaság, tehát most pont a páromnak meséltem utólag így a forgatásról, hogy megérkezett a Robi, és annyira patentul néz ki, és ezt most nem csak a korához képesti külsejére gondolok itt, hanem ahogy fölöltözik, ahogy össze vannak válogatva mondjuk a ruhadarabjai, és hogy mennyire modern, és bármelyik fiatal megirigyelhetné mondjuk a cipőjét. tényleg zseniális.
0: Stílus, karakter az. Szoktam az ilyenekre mondani.
1: Így van, és mindemellett meg annyira mókás és fiatalos, és tök jó vele beszélgetni, hogy mindenki, aki a zenekarból ott volt, az ilyen úgy jött el, hogy ó, ez így feltölt. Tehát elképesztő kisugárzása van Szikora Robertnek, aki még nem találkozott vele, azt próbálja meg, mert érdemes vele egy pár mondatot beszélgetni.
0: Vagy belelépni egy kicsit az aurájába, úgy magával.
1: Igen, kvarc aurájába.
0: Az abszolút akkor pozitív. Eddig az, hogy vele dolgoztatok, én úgy veszem le, mert tényleg óriási szenzáció is, azért ő is egy hatalmas név a palettán, és még mindig alkot, és mindig megy, és fáradhatatlan, nagyon durva.
1: Igen, egyébként, hogyha van ideje a hallgatóknak, akkor menjenek fel YouTube-ra, pont most pár héttel ezelőtt egy ilyen élőnek a nyomait még mindig fel lehet fedezni egy Balatonparti akaratjai klubnak az élő koncertje, az energia, ami a videóból kijön, na hát az döbbenet. Én nem tudom pontosan az ő korát, de szerintem 70, nem tudom mennyi, alatt fölött valamivel, elképesztő, tehát szerintem 30-40 éves férfi emberek megirigyelhetik azt, amit lenyomott 2 óra alatt.
0: Említetted a Republikot, hát akkor itt van a közös dal, jó? Amikor Boros úrékkal kollaboráltatok, úgyhogy ezt a pillanatot is visszaidézzük a Valódi című slágerrel.
2: Ne

0: Na, mi mégse hallgattuk a legújabb New Level Empire dalt, melyben Szikora Robi a közreműködőim. Már is azt kérdezem, hogy mi lesz a következő New Level Empire nagy dobás? Mindig van egyébként, tehát én azt veszem észre, hogy amikor beszélek, meg amikor megjelent, meg persze időt kell hagynia egy zenének, meg ki kell futnia, vagy be kell teljesíteni a küldetését, de ebben a fázisban már általában születik egy következő, én azt veszem észre.
1: Igen, mi ezt sokszor el is rontjuk ám. Van egy rá szakember a mögöttünk, aki azért le is szokott cseszni minket, hogy így nem lehet csinálni, hogy ennyire sűrűn jelentett meg az ember dalt, de nekünk mindig így jön egy lendület, és akkor azt nem bírjuk így tartani magunkban. Igen, készül a következő, amivel sok tervünk van, aztán meglátjuk, hogy egyébként hamarosan kész is van, úgyhogy meglátjuk. Mindig egyébként az szokott lenni, hogy mi a kifutása a kiadott dalnak, mikor jön a következő, hogyha nem szerintünk nem robban akkor át, akkor mindig jövünk az újjal. Most meglátjuk, hogy ez robban-e, nem leszünk kétségbe esve, ha nem, mert akkor abban a pillanatban érkezik a következő. Egyébként ez már egy ilyen világtrend, hogy borzasztó gyorsan jelennek meg dalok ebben a nagy zajban, ami minket körül lesz, nem is csoda. Tehát amíg régen megismerkedtünk jó esetben egy héten egy dallal, mondjuk az MTV-nek, vagy a rádióállomásoknak köszönhetően, tehát egy újdonság, vagy új dallam a fejünkben, most egy nap körülbelül a Spotify-on keresztül 1000, vagy több száz.
0: Olyan nevek, ez. hogy
1: igen, és ezért fura ez, hogy gyakorlatilag, nem tudom, ebbe belegondolnak az emberek, hogy nem születnek igazi nagy slágerek. Nem azért, mert nem jók a zenék, hanem egész egyszerűen nincs idő arra, hogy ez kifusson egy dal. Tehát ha végig vesszük, csak vegyünk be a magyar pop helyzetet, hát az Úristen, ami előtte mondjuk a rakpart, ami, és hiába alkotott egy csomó ember marha nagyot, olyan ami mondjuk a De nehéz az iskolatáska szintű sláger lett, az Úristenen kívül nincs. És ez igaz a külföldi előadókra is, hogy most vegyük a Coldplay-t, hogy a Sky Full of Stars óta nem sikerült még egy Sky Full of Stars-t, vagy egy Clock-ot, vagy összehozni egy olyan slágert, ami mindenkinek átment volna. Vagy vehetjük például, amit tudom én, hogy a korunk legnagyobb, vagy a legnépszerűbb előadója, mit tudom, az Azaria, és ő is jön ki a dalokkal, egy óriási tömeget mozgat meg, de nem az van, mint régen, hogy a nagymamától a gyerekig mindenki tudja, hogy miről van szó.
0: Hát ilyen időt élünk most, nem?
1: Így van. Tehát
0: lerágunk szoktam mindent így a csontvázáról, és akkor dobjuk félre, és jöhet a következő falat.
1: Igen, és nagyon rövid ideig rágjuk, ez is benne van. Tehát régen én tökre emlékszem, amikor hozzánk bekötötték a Parabola antennát, és ment éjjel-nappal az MTV minden, viszonylag egy nagy házban laktunk, és nagymamánk velünk lakott, és akkor több szinten mindenhol ugyanúgy az MTV ment, és akkor a tesóm, apukám, anyukám, nagymamám ugyanazt az MTV-t nézte, és mindenkinek megvolt a maga kedvence, a Pet Shop Boys-t az RM-en keresztül, mondjuk a U2-ig, most ilyen nincsen. Tehát azért az szinte kizár dolog, hogy minden generáció egyszerre nézze ugyanazt a zenetévét napi 18 órában mondjuk.

Nyilván abban a korszakban nem fogunk visszamenni, viszont azért 12 évvel ezelőttre igen, amikor megszületett ez a dal a New Level Empire-től valahol Denizzel készült.

0: Már nem sokáig, de még mindig DJ Nyullal, azaz Nyújtós Sándorral beszélgetek a Nyúl Empire-ből, hiszen Szikora Robival készült egy közös felvétel, ilyen még nem volt, úgyhogy óriási megtiszteltetésnek érezte a csapat, hogy Robi rábólintott, és meg is mutatjuk hamarosan ezt a Van még hely című új dalt a kedves hallgatóknak. Közben pedig utána néztem, 73 lesz december 16-án egyébként Szikora Robi. Úgyhogy nagyon jó.
1: Egyszer, bocsánat.
0: 73 lesz, mondom, december 16-án
1: akkor
0: a Robi.
1: Jól tippeltem.
0: Úgyhogy jól tippeltél, viszont nagyon-nagyon jól tartja a fizikumban, lendületben, mindenben magát, úgyhogy hát figyelj, szerintem ez egy óriási büszkeség, hogy nem olyan sok mindenkivel kollaborált Szikora Robi szerintem. Volt egy-kettő, de annyira nem jellemző.
1: Hát volt ugye a Tavolmárral a legendás, amiről beszéltünk, és azért is hoztam szóba. Ezen kívül ugye volt neki most egy ilyen kollab lemeze, de az nem kapott akkora publicitást szerintem, úgyhogy igen, valóban nem sok, és el is mondta, hogy nagyon ritkán, nagyon sok demót kap, nagyon sok ötletet kap, nagyon sokan keresik meg, de hogy a Volmár volt az utolsó, akinek igen mondott meg nekünk, úgyhogy ha...
0: Nagy elismerés.
1: Ha nem is történik ez a dal, különösebben innentől kezdve semmi, akkor is én borzasztó büszkén fogom elmondani, hogy a Nyúl Empire-nek lett egy közös dal Szikora Róberttel.
0: Milyen volt a nyár, elhiszem egyébként, milyen volt a nyaratok?
1: Nagyon klassz. Ugye nekem van a DJ tevékenységem is, és én ezt én egybe szoktam nézni a kettőt, és rettenetes erős volt, és borzasztó sokat mentem augusztusban is, és a nyár többi részén is. Hát most majd jön a szeptember vége, október elejétől a csendesebb időszak, de ez nem mindenkire jellemző, hogy a nyári időszak, ami elkényeztetke az előadókat után, következik egy ilyen felkészülés a következő elkényeztetős időszakra szakasz, és most jönnek azok, amikor így kitaláljuk azt, hogy mi lesz majd jövőre.
0: Csendesebb alkotói folyamatok, azok is kellenek, és akkor hát még az időpontját nem tudjuk, kollab lesz a következő dobásotok egyébként, vagy ez
1: azt ilyenkor még nem tudjuk, azt ilyenkor még nem tudjuk, mert csak csináljuk, aztán ha belehallunk valamit, vagy valakit, akkor mozdulunk el arra, de egyelőre úgy tűnik, hogy nem.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, jó sűrű a napod neked is, úgyhogy be vagyunk táblázva, most ennyi fért bele. Én mutatom a hallgatóknak a Szikora Roberttel készült legújabb dalt, egy jó kis Van még hely címűt, a videóklipet meg kell nézni, mert tényleg mindenki mosolyogni fog szerintem.
1: Igen, szerintem
0: egyelőre
1: is.
0: A képi anyagot nem tudjuk hozzátársítani, de azt majd mindenki szépen házi feladatnak megkapja otthonra.
1: Köszönjük szépen, és remélem, hogy tetszik majd a hallgatónak, és hallgatják sokat. Köszönöm szépen!

0: Fómaratoni beszélgetés után kevés időm maradt a búcsúzkodásra, de igazából nem is nagyon szeretném csűrni, csavarni a szavakat. Érzékeny búcsút vesz öntől az elmúlt egy óra háziasszonya, Györfi Kata. Minden jót kívánok, vigyázzon magára.
1: Sztárbeszéd Györfi Katával minden szerdán 21 órától a Körment FM-en.

the jam, pump it up. Ezen a nyáron van éram. Aki velem van, az marad. Aki marad, az harap. Az életből egy akkorát, hogy kiszínezzük a napok sorát. Most mérjük a sorsunk fintorát. Hogy kibonthassuk a vitorlát. A régi szép idők most vannak. Ezek a képek nem halnak. Ezek a barátok nem hagynak. A negatív vibe-ok nem adnak. És ha nem pöröksz fel, majd eltövít egy fesztipét. Feltöltelek én egyből, a pofon vág a reggel, mint Will Smith. A futráknál majd meghív.

0: és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Új nemzeti alaptanterv készül. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a javaslatot, és közölték, hogy meg fogják szavazni. Volt igazságügyi minisztereket is meghallgatna az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága. A testület mások mellett beidézné Bárándi Pétert, Dávidi Ibolyát, Draskovics Tibort, Navracsics Tibort, Petrétei Józsefet, Trócsányi Lászlót, Tuzson Bencét és Varga Juditot is. A bírósági végrehajtási rendszer visszásságait 1994-ig visszamenőleg vizsgáló bizottság meghallgatná Rogán Antalt, a miniszterelnöki kabinetiroda volt vezetőjét is. Évvégére készül el Magyarország új oktatási stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a tervek szerint külön foglalkoznak a mesterséges intelligencia és a közösségi média oktatási hatásaival. Emellett új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértésfejlesztési programot is kidolgoznak. A Fidesz közölte, nem támogatja, hogy a nemzeti alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait szerintük liberális megközelítés váltsa fel. Oroszország és Ukrajna is nyitott a gabonakereskedelmet és az energetikát érintő tűzszünetre, jelentette ki az amerikai külügyminiszter, miután orosz hivatali partnerével Szergej Lavrovval tárgyalt New Yorkban. Marco Rubio közölte azt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívást kapott a G20 országcsoport decemberi floridai csúcs találkozójára, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozhat. Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, de hiszi, hogy diplomáciai úton véget lehet vetni a konfliktusnak, jelentette ki az iráni elnök az ENSZ közgyűlés idei ülésszakának általános vitájában. Masoud Pezeshkian közölte, nem lehetséges, hogy a Hormuzi szorosból bárki hasznot húzzon, amíg az iráni kikötők blokád alatt vannak.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
2: Ebben az órában is

0: Cégnél kötésze a tájházakat egy szlovén-magyar közös projekt, a vidéki élet hagyományait és értékeit szeretne bemutatni. A két térség a tájházak útján elnevezésű eseménysorozattal magyar és szlovén tájházak egy közös program hétvégére várnak minket. Nincsenek ezek a helyszínek túlságosan messzire egymástól, akár a szombat és a vasárnapi napon az összeset, vagy legalábbis nagy részét be lehet barangolni, és érdemes is lesz, hiszen rengeteg programot szerveznek. Például itt Vasban is néhány tájháznál, hogy melyek ezek, ezt is ki fogjuk deríteni a következőkben. A Tájházak útján program sorozat és projekt részleteit fogjuk most hallani Horváth Tamás mentortól.
1: Fontosnak tartjuk a népépítészeti értékeket, és már régről talán onnét indult valamikor, hogy az oszkói hegypásztorkör elkezdte felújítani a Szőlőhegyen lévő régi zsupos pincéket, és én magam is a tagja voltam a hegypásztorkörnek, és onnét, amikor aztán itt az Európai Uniós csatlakozás után megjelentek ezek a határon átnyúló projektek, láttunk egy lehetőséget, hogy ezeket a hagyományos értékeknek a megőrzésére lehet projektet indítani, és akkor jött az ötlet, hogy nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit élhetővé tennénk, vagy élővé tennénk ezeket a tájházi épületeket, hogy ne csak egy poros kiállítás legyen, hanem legyen bennük élet, legyenek programok, jobban vonzák a látogatókat, és több embernek nyújtsanak örömet, meg megismerési lehetőséget, jó programot adjon a vidékre érkező turistáknak.
0: Milyen állapotban vannak ezek a tájházak?
1: Sajnos sokra ráfér az, hogy kis felújítást kapjon. Mindig ugye azért ezek olyan természetes anyagokból épült épületek, amik azért az időjárás viszontagságainak ki vannak téve, de nagyon sok olyan van, és amik itt most a projektben is részt vesznek, azok látogathatók, szép, jó állapotban vannak, de hát mindenképpen fontos, hogy a többit is olyan állapotban hozzuk, hogy azok ezt megőrizzék, ezeket az értékeket, amiket magukba foglalnak.
0: Egy régi ház, egy műemlék épület, mitől tájház? Mi kell ahhoz, hogy tájház minősítést kapjon?
1: Vannak kritériumok, amiket el kell hozzáírni, például, hogy olyan berendezett interiőr legyen, amelyik egy-egy korszakot mutat be, legyenek megfelelőképpen katalógizált vagy leltározott tárgyak, és hát nyilván, hogy népépítészet értéket is képviseljen az adott épület. Mi egy kicsit ebben a projektben próbáltuk kibővíteni ezt a tájház fogalmat, és sok olyan más épületet is bevontunk ebbe, ami mindenképpen a népi hagyományok őrzésére alkalmasak. Így ezt akár itt a jelen mostani hétvége kapcsán is a meséshetéssel kapcsolatban el tudnám mondani, hogy ott is olyan épületek igazándiból nincsenek, hanem hát olyan közösségek vannak, akik ezt a hetési népi kultúrát őrzik, és szándékoznak, vagy most dolgoznak rajta, hogy épületeket alakítsanak ki erre a célra.

0: A vidéki élet hagyományait és értékeit mutatja be a Tájházak útján program sorozat. Ez az előttünk álló hétvégén zajlik majd a szlovén-magyar határtérségben, Vas megye több tájházában, és a kezdeményezés megpróbálja összekapcsolni ezeket a helyszíneket a látogatók a régi korok építészetével, használati tárgyaival és persze a szokásaival is megismerkedhetnek a tervek szerint. Ezen a két napon itt Vasban, például Magyarszombatfán, valamint Vashosszúfaluban is lesznek kézműves és gasztronómiai programok. Ezeket ajánljuk most önöknek a Tájházak útján projekt mentorával, Horváth Tamással.
1: Magyarországról Vas-Zala megye vesz részt ebben a szlovén-magyar programban, és akkor ezen belül akkor 8 tájháznak vagyunk mi a magyar oldalon az elősegítői vagy a segítői, és ebből 4 tájház, amely az én mentorálásom alatt áll. Ebben van Zala megyei is, meg a 2, a Meséshetés és Kejdakustányi tájház, valamint a Magyarszombatfai Fazekasház, és Vashosszúfaluban is van egy tájház, ami szintén része ennek a projektnek. Ezzel együtt nyilván az fontos feladat a részemre, hogy próbáljam a szlovén oldalon lévő tájházokkal az együttműködést elősegíteni. Főleg ez itt érdekes a határ mellett, a Muravidékkel, ahol szintén találhatóak tájházak, de a távolabbi térségben is túl alatt van egy nagyon szép borvidék, több tájház is része ennek a projektnek, és hát nagyon érdekes az itteni tájházi közösségeknek megismerni a szlovéniai viszonyokat, és hát tudunk egymástól, azt gondolom.
0: A szlovén partnerek, az együttműködő felek is akkor ezek szerint felfedezték már, hogy meg kell őrizni, meg kell menteni ezeket a fontos emlékeket.
1: Igen, ők is már régóta foglalkoznak ezzel, és hát nagyon fontosnak tartják ők is, és mi is talán az egyik legfontosabb, hogy megfelelő közösség legyen egy-egy tájház körül, hogy legyen gazdája, aki tudja, hogy milyen értéket képvisel a településen, akár a turizmusban milyen szinten lehet beépíteni. Ez az egyik legfontosabb feladatunk, hogy ezeket a közösségeket segítsük elő abban, hogy ezt a feladatot jól tudják végezni, és örömét meg hasznát érezzék annak, hogy a településük egy ilyen épülettel gazdag.
0: Mit hívhatunk úgy igazán tájháznak, és akkor most itt arra kérem, hogy egy-két példát is mondjon. Magyarszombatfán, vagy az említett Vashosszúfalui épületben mi az, amit megőriznek, amit látni lehet?
1: Egy-egy településnek, vagy egy-egy tájháznak megvan a maga specifikuma, ami alapján más a többinél, hogy érdemes végiglátogatni ezt a Tájházak útjának hívott programot. Például a Fazekasház, ami a nevében is benn van, hogy az őrségi fazekasságnak a gyökereit adó magyarszombatfai kerámikusok, fazekasoknak a történetét, hagyományait, értékeit őrzi, és ennek megfelelően van akár egy égető kemence is bent, meg ezeket a itt elkészült tárgyakat, a formavilágot lehet megismerni, de ugyanakkor mondjuk, ahogy említettük, a Vashosszúfalui tájház pedig a paraszti gazdálkodásnak és munkának a mikéntjét lehet megismerni.

0: Összefogtak a szlovén és a magyar tájházak, egy közös program hétvégét rendeznek most szombaton és vasárnap. Gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak minket a határ mindkét oldalán, itt Vas megyében is két helyszínen. Ezeket ajánljuk a folytatásban Horváth Tamással, a projekt nyugat-dunántúli mentorával.
1: Ezen a hétvégén ez egy ilyen kiinduló pontja a projektnek. Vas megyéből a Magyar Szombatfai Tájház lesz, aki részt vesz benne. A Mesés Hetésben lesz mind a két napon szombat-vasárnap program, és hát reméljük, hogy jó idő lesz. A programjainkra biztos, hogy sokan ellátogatnak majd, és reméljük, várjuk szeretettel a látogatókat. Érdemes felkeresni a weboldalunkat, ami indulja el a tájházak útján hívószóra, vagy úgy lehet kikeresni. Mind a két helyszínről, sőt a szlovéniai helyszínekről is részletes program van, és megfelelőképpen lehet tájékozódni, hogy mi az, ami csábító a látogatóknak. Mind a két helyszínen családos programokra lehet számítani. Szombati napon a gasztronómia jegyében telik mind a két helyen. A Magyar Szombatfai Fazekasháznál cserépedényben készült ételek kóstolására lesz lehetőség, emellett lehet kipróbálni a fazekasságnak az eszközeit, lehet korongozni és megtekinteni a tájházi kiállítást. Ugyanígy Mesés Hetésen, aminek keretében Bödeháza lesz a központja a programnak, Bödeházán pedig kemencés ételek készülnek, és ott a kemencét helyezik a központba, mint ahogy régen is a kemence volt a központ, és a köré gyűlt a család. Most is úgy tervezik, hogy akkor egy jó kis beszélgetős délelőttöt lehet eltölteni a szombati délelőtt. 10 órakor kezdődnek a programok. Vasárnap pedig Magyar Szombatfai kiindulással egy kerékpár túrát szervezünk, a vasárnapi napnak a tematikája pedig a népi építészeti és egyéb végépítészeti emlékeknek a megismerése vagy értékeinknek a felmutatása. Ennek a túrának a keretében Magyarszombatváról indulva Kerszaszomoron, ahol a református templomot nézzük meg, felkeressük a szlovéniai határon átul lévő Domonkosfát, ahol szintén ebben a projektben is résztvevő tájház működik, egy nagyon szép kialakított porta, amit megtekintünk, és amellett frissítővel várnak bennünket, egy kis moravidéki házi süteményekkel és limonádéval, balkáni kávéval, azt követően pedig akkor a településen két középkori templom is található, azokat is felkeressük.
0: Ezek a tájházak látogathatók a mostani hétvégi rendezvényen kívül is?
1: Általában látogathatóak, leszámítva a téli időszakot, amikor azért kisebb a turista forgalom és nem annyira jönnek, de november végéig látogathatóak ezek a tájházak, és hát a tavasszal pedig, ahogy már kicsit jobb idő van, már március végén már újra nyitnak, de ettől függetlenül egy-egy programot a télre is, mondjuk ilyen disznótóros programokat szerveznek a tájházi közösségek a tájházakhoz. Ezt szeretnénk egy kicsit aktívabbá tenni, egy kicsit úgy elindítani, hogy akár garantált programok legyenek minden hétvégére. Nem nagy programok, de az odaérkezők ne csak a tájházi kiállítást tudják megnézni, hanem valami kis aktív turizmusos lehetőségük legyen, akár egy kis túrázásra, vagy a településen lévő helyi terméket előállító gazdáknál egy kis kóstolásra, vagy kézműveskedésre, tehát szeretnénk legalább egy félnapos programot minden tájháznál a hétvégékre garantálni és előállítani.
0: Szeptember 26-án és 27-én tehát a tájházok útján itt Vas megyében két műemlékegyüttest is bemutat, gasztroélmények és kézműves foglalkozások várnak ránk Vashosszúfaluban, illetve sokat emlegetett Magyar Szombatván is.

0: házak ma már jóval többet jelentenek korabeli emlékeknél, tárgyaknál és egy régi épületnél. Ezt vallják a hétvégi szlovén-magyar projekt résztvevői és szervezői, akik azt is mondják, hogy nagyon szeretnék turistákkal megtölteni nem csak az alai, hanem a vasi és a szlovén tájházakat is. El is indul a Tájházok útján együttműködés ebben az esztendőben újra, azért, hogy megkeressék, hogyan is lehet ezeket a helyeket úgy megtölteni élettel, hogy közben a turisták számára vonzó úti céllá váljanak. Pontosabban meg is kísérlik ezt már most szombaton és vasárnap. Itt a megyében, ahogy hallhatták eddig is, Magyarszombatfán, illetve Vashosszúfaluban, de összességében a magyar-szlovén projekt kapcsán a határ mindkét oldalán több kisebb településen is. Ezekben a falvakban sokszor az épületek fenntartása is komoly kihívást jelent, ezért is fontosak az ilyen és ehhez hasonló rendezvények. Ezt mondja Kovács István, az egész projektet koordináló Vasvárnép főiskola szakmai vezetője, akivel Pogács Mónika beszélgetett.
1: Ha így a szűkebb hazánkat, a vasi egyházat nézzük, akkor a Hegyház Szentpéteri tájház a legegyértelműbb képviselő ennek a mozgalomnak. Ezek a tájházak egyre inkább az utolsó olyan helyek, ahol épületet, a tárgyi kultúrát és a tájház köré szerveződő közösségi hagyományőrző események egybe lehet megnézni, megélni, és valahol így a gyökereinket erősíteni ezáltal. Ennek a szabályrendszere más Magyarországon és Szlovéniában, hiszen ugye esetünkben egy határon átnyúló együttműködésről van szó. Szlovéniában nincsenek ilyen jogi keretek. Magyarországon amúgy civil oldalról az Országos Tájházszövetség, illetve a Szentendrei Skanzenhez helyileg is kapcsolódó Skanzen igazgatóság is foglalkozik a tájházakkal, és jogszabály keretei vannak annak, hogy ki lehet tájház hivatalosan is. Nyilván ez függ az épülettel, az épületben kialakított gyűjteménnyel, annak a kezelésével, és adott esetben, hogyha szigorúbb lépcsőfokokat is megtesz egy tájház, akkor kvázi mint hivatalos múzeum is működhet. Nyilván ez nem a feltétel egy tájházi minőségnek, minősítésnek, de bővült maga a keret is, akár a tájházszövetségnél, hiszen a tájházak mellett néprajzi gyűjtemények, de skanzenek, nyitott múzeumok is tagjai lehetnek már ennek a folyamatnak és mozgalomnak.
2: Ezzel szemben, vagy inkább úgy mondom, emellett szlovén területen mit neveznek akkor így szabályok nélküli módon tájháznak, mik kerülnek ebbe a kategóriába?
1: Ugye az együttműködésünknek, aminek ez már a második projektje, ez is kicsit a részét képezi, hogy úgy értelmezzük a fogalmainkat külön-külön és közösen. Szlovéniában ennél ladább, többségében ott is egy-egy régi épület, ahol bemutatják a hagyományos kultúrát, életmódot, de nem olyan kiemelkedő feltétele az, hogy ott egy jól berendezett, látogatható gyűjtemény is legyen. Általában mindenhol van, de nagyon sok esetben ott magántájházak is működnek, míg magyar oldalon azért többségében önkormányzatok működtetik a tájházakat, vagy civil szervezetek, és éppen ezért egy kicsit hazai oldalon nagyobb kihívást is jelent, hogy hogyan lehet ezeket fenntarthatóan működtetni, úgyhogy a kezdeményezésünk meg elsősorban erre a fókuszra helyezi a hangsúlyt.

0: fenntartható működés, ami egyet jelent például az állagmegóvással, gyűjteménybővítéssel, turizmus bevonzásával?
1: Igen, mindezt így egyben, hiszen hogyha nézünk egy épületet, ami adott esetben zsúfedeles vagy nádfedeles, időről időre hát felmerül ennek a javítása, a cseréje, a falak javítása, karbantartása, ami nem egyértelmű, hogy egy kis önkormányzatnak adott esetben pár száz lakosú település önkormányzatának van rá fedezete, és az se egyértelmű, hogy mondjuk állami műemlékvédelmi oldalról megfelelő forrás időben áll rendelkezésre, hogy meg tudják oldani ezeket a javításokat, és persze jelenti azt is, hogy hogyan marad egy ilyen épület látogatható, lesz-e, aki kinyitja, vagy hogyan lehet olyan programokat odavinni, hogy még érdemes legyen kinyitni, úgyhogy ezeket a kérdéseket feszegetjük, és ez a kutya a programban, és most a House is to Go projektben is, elsősorban a turisztikai irányba próbálunk együtt lépni több mint 20 tájházzal szlovén és magyar oldalon, hogyha ők kinyitnak és olyan attrakciókat, kínálatot mutatnak be, ami tényleg számot tarthat komolyabban is a vendégek érdeklődésére, akkor ebből hogyan származhat olyan többletbevétel, ami segíti azt, hogy megmaradjon az épület, a kiállítás, a kert, a kapcsolódó hagyományőrző tevékenység. Nyilván az elején vagyunk ennek a folyamatnak, de örömteli, hogy nagyon lelkes tájházak és tájházakat működtető partnerek, és mellette szakmai partnerek vannak a programban, akikkel együtt dolgozunk.
0: Kicsit részletesebben a magáról a projektnek a programtervéről, meddig tart, milyen mérföldkövei lesznek, milyen programjai lesznek, milyen pénzügyi forrás áll rendelkezésre?
1: A projektnek körülbelül a felénél tartunk most, és az első időszak egyfajta rákészülés, tudásátadás, mentori folyamatnak az elindítása volt, aminek viszont most érünk el, hát pont ezen a hétvégén kezdődik az a szakasza, amikor ezek a tájházak már komolyabban meg tudnak mutatkozni a turizmus területén is. Kicsit még ezekre az első időszaki tevékenységekre, ha nézünk, ugye eleve egy felhívással indítottunk, amire jelentkezhettek tájházak a határ két oldaláról, és ennek a középpontjában is az volt, hogy olyan tájházakat vártunk, akik maguk is fontosnak tartják, és időt, energiát is bele tudnak tenni egy olyan közös építkezésbe, ami valahol a tájházukat előbbre vinni így a fenntarthatóság turisztikai jelenlét irányába. És több mint, hát közel 30 tájház jelentkezett ebbe a folyamatba, és ennek nyomán 8 tájház Vas és Zala megyébe, a többiek pedig szlovén oldalon kerültek kiválasztásra. Minden tájháznak lett egy szakmai mentora, aki folyamatosan együtt dolgozott a tájházat működtető szervezettel, és együtt dolgozik most is. Nyilván egy közös helyzetfelméréssel, jövőképpel, a minőségi működésnek az emeléséhez szükséges tudásátadással kapcsolatban voltak eddig tevékenységek, kisebb képzések, együttműködési műhelyek, és az egésznek a konkrét kutatását jelentik azok a nagy rendezvények, vagy hálózatos események, amiknek a sora most indul hétvégén. Olyan hétvégéket próbálunk felmutatni a nagy közönség felé, amikor érdemes tárházakat látogatni, egy hétvégén akár több tárház is nyitva van, szlovén-magyar határtérségbe lehet akár többször is egy nap vagy hétvégén át

tájházakat összekötő kerékpár, túrák is megjelennek ezeken az alkalmukon, és összesen 3 ilyen hétvége lesz az, ami ez a projekt keretében tudunk szakmai, szervezési, marketing támogatást igénybe venni, és hát reméljük, hogy tényleg ezek a tájházak nagyon fognak előrelépni abban, hogy valós kínálattal tudják fogadni a vendégeket.

0: Ez a Kútján, ez a címe annak az eseménysorozatnak, amely magyar és szlovén partnerek együttműködésével jön létre. Ezen a hétvégén, szombaton és vasárnap is zalai és vasi tájházak nyitják meg a kapuikat, illetve a határ túloldalán is jó néhány épület, ahol ugyancsak izgalmas programokat szerveznek. Ezekről és a mozgalomról beszélgetünk a folytatásban is. Pogács Mónika Kovács Istvánt, a Vasvár Népfőiskola szakmai vezetőjét kérdezi.
1: Mikor zárul a projekt, és hát gondolom akkor, ahogy mondtad is, a folytatás az teljesen benne van ebben a programban.
2: A projekt az jövő év végén zárul ősszel, és az biztos, hogy április második felében lesz a következő nyitott hétvége, illetve hát ugyanúgy, mint most szeptemberben a harmadik, és hát nyilván a tavaszi, illetve a születi időszaknak a lehetőségeit is kihasználva. És hát a projekt végéig tervezzük azt, hogy nyilván értékelve az eredményeket, hogyan tudjuk folytatni, és akár hogyan tudunk bekapcsolni több tájházat, és a jövő tavasz és a szeptemberi alkalom már olyan lett, hogy nem csak a projektben támogatott tájházak, hanem azon túl bármelyik érdeklődő kapcsolódni kívánó tájház is beléphet ezekre a hétvégékre.
1: És vissza a mostani hétvégére, a délvasi térséghez mely tájházak vannak közel, amiket érdemes lesz majd meglátogatni az itt élőknek?
2: Hát Magyar Szombatfát mindenképpen kiemelném, ugye ott alapvetően a Fazekasház és annak környéke kerékpártúra is szerveződik. Emellett hát ott már átmegyünk Alába, ahol a Heti és Bödeháza környékén is lesz program, és hát szlovén oldalon ugyancsak, úgyhogy Facebook oldalunkon, a Tájházak útja oldalon ezek részletesen láthatók. Most a Szőlőhegyen a Hegypásztor kör által működtetett Pince tájház az nem lesz nyitva. Ugye az elmúlt hétvégén nyitott portanap keretében volt a Hegyhátnak a nyitott portanapja, és most ugyanebből az okból kifolyólag a Hegyhát Szentpéteri tájház sem, de tavasszal már egy nagyobb létszámban lesznek magyar oldalon is nyitva a tájházak. Emellett a Kehida-Kustányi tájházat emelnénk ki, Zalaszentgyörgyit, ami benne van együttműködésben, illetve szlovén oldalon nagyon sok partner.
1: Említetted a Hegypásztor pincéknél az ottani tájházat. Ez mikor kapta meg a tájház minősítést a bizonyos pince, és mi minden látható benne, amikor nyitva van, vagy amikor programban, és ez nyitott lesz a látogatóknak?
2: Hát visszafele a dátumokkal mindig bajba vagyok. Nagyságrendileg 4 éve lett tájház, ugye az addig öreg pincének nevezett épület. Ugye ehhez tudni kell, hogy 85-ös megalakulás után már 86-tól az egyesület tevékenységének talán a középpontja volt, hogy ezt az épületet megmenteni, megújítani, és hát ugye 2 tűzeset után, sok hányattatás után, körülbelül 4 éve értük azt, hogy be lett rendezve kiállítási szinten a 3 belső tér, a pihenőszobával, a borospincével és a kréstérrel, és akkor itt ugyanúgy a szőlőhegy élethez kapcsolódó bútorok, eszközök, tőlészetborászat eszközei, egyáltalán azoknak a tereknek a funkciója látható. Tehát ezentúl a szomszédos gombáspincében, az elalakú épületben is van egy kiállítás, tehát a középpontja mindenképp ez az épület.
1: Mindenképpen szeretnénk erről a projektről akkor a jövőben is majd hírt adni, ahogy említetted, majd tavasszal lesz legközelebb megint érdekes a hallgatók, a túrázni szeretők számára a program. Annyit még, hogy az jutott eszembe, hogy látszólag kis dolog egy tájház, mégis ahogy el is hangzott, generálhat településfejlesztési dolgokat is, akár kerékpáros utak, szállás, vendéglátás révén is, ugye? Ez egy ilyen szerves, előremutató dolog lehet a települések számára is.
2: Nagyon alkalmas arra, hogy egy települési közösséget, de akár az elszármazottak közösségét is megmozgassa. Jó példák, ahol az épület mellett van már olyan tájház, aki az előző projektbe bekapcsolódott, és létrehozott egy kis közösségi pajtát, kemencét, rendszeresen szerveznek gasztronómiai programokat, kiadással lehet arra, hogy szálláshelyek, falusi vendéglátás keretében egyéb feltétel is alakul, tehát már közvetlenül is jövedelmet termelhet a turizmus egy kis településen, és amit meglátunk a turisztikai tendenciákon, hogy azért ott is megjelenik az, hogy a kisebb helyeket, a távolról nem látható gyöngyszemeket, értékeket keresik az emberek egyre nagyobb számban, természet közelben, a tományok közelében, és olyan módon megközelítve ezt, ami egyfajta belső személyes építkezéssel is járhat, azon túl, hogy egy gazdag jó élményt is biztosít az időre, úgyhogy mindenképp ebbe az irányba szeretnénk menni a tájházaknál, egyháton, illetve hát azokban a térségekben, ahol egy partnerek, települések is ezt az irányt szeretnék.
0: A Tájházak útján magyar-szlovén projekt koordinátora, a Vasvár Népfőiskola szakmai vezetővel, Kovács Istvánnal hallhattak egy beszélgetést. A riporter Pogács Mónika volt. A Tájházak útján elnevezésű eseménysorozat ezen a hétvégén két vasmegyei tájházban is várja az érdeklődőket. Gasztronómiai és kézműves eseményekkel ez a két tájház, hogy ezt ebben az órában részletesen is ajánlottuk önöknek. Magyar Szombatfa és Vashosszú falu, ahol rengeteg esemény lesz most szombaton és vasárnap is, egészen estig.

olyan vagy te nekem.

0: nem soha. Rám is ragályos ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza. Az, hogy tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libidó szökik az égbe, vagy a volt elé. Az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljunk. Az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk. Hófencezzünk le, amíg nem süllyedünk a víz alá. Tudni magát az egyik a másikra, miért víz alá?
1: Megveszek egy új cipőt,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának Magyar Péter. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatás alkalmából az egyházfőnek a miniszterelnök. Magyar Péter csütörtökön 10 óra 45 perckor négy szem közti magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően a miniszterelnök bemutatja neki a magyar delegáció tagjait. Újabb befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a kormány a feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet megvalósítani a többi közt a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, vízügyi fejlesztéseket. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat, és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis embere nem veszélyes, a házi sertés állományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ügyes iskolás leszek csoport is indul. Közeleg a fűtési szezon, érdemes ellenőriztetni a fűtőberendezéseket. Régi ízekkel fűtik fel hetés kemencéjét. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ügyes iskolás leszek csoport is indul a Körmendi Pedagógiai Szakszolgálatnál. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi tagintézménye. Az ügyes iskolás leszek iskola előkészítő csoport kis létszámú 3-4 fős csoportokban játékos élményközpontú fejlesztő feladatokon keresztül támogatja az iskola kezdéshez szükséges készségek fejlődését. Tájékoztatott Lakosiné Dobroni Zsuzsa, tagintézményvezető.
2: Lehetőség van jelentkezni ugye az 5 éves nagycsoportos gyerekek számára, ez pedig az ügyes iskolás leszel. Ez, tehát mi ugye tudjuk, hogy

0: fejlesztés történik. Ez is élményközponton nagyon szeretik a gyerekek, és ezzel kapcsolatosan is nagyon jó tapasztalataink vannak, visszajelzéseink vannak.
1: Közeleg a fűtési szezon. Érdemes időben ellenőriztetni a fűtőberendezéseket, Pogács Mónika információi következnek.
2: A komolyabb hidegek beköszönte előtt érdemes próbafűtést végezni, valamint szakemberrel ellenőriztetni a fűtőberendezéseket és a kéményt. Hívta fel a figyelmet a Vasi Katasztrófavédelem a közelgő fűtési szezon kapcsán. A próbafűtés során még időben kiderülhetnek az esetleges műszaki hibák, amelyeket a fűtési szezon megkezdése előtt ki lehet javítani. A fűtőeszközöket típustól és életkortól függetlenül tanácsos évente egyszer szakemberrel átvizsgáltatni, mivel a meghibásodásuk lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhat. A kémény ellenőrzésére is érdemes figyelmet fordítani. Társasházakban a kéményseprők automatikusan érkeznek, míg a családi házban élőknek időpontot kell foglalniuk az ingyenes kémény ellenőrzésre. A rendszeresen ellenőrzött kémények esetében nem feltétlenül jelent problémát, ha az ellenőrzés nem közvetlenül az első befűtés előtt történik. A gázzal fűtőknek 2 évente, a fával fűtőknek évente ajánlott kémény ellenőrzést kérniük.
1: Nem csak a kemence, egy régi közösségi hagyomány is életre kell Szombaton Bödeházán. A Vasi és Zalai Tájházak útján eseménysorozathoz kapcsolódó hetés kemencéje programon azt mutatják meg, hogy egykor a sütés jóval többet jelentett az ételkészítésnél. Ezúttal egy különleges, vágott, zsíros finomságot lehet majd kóstolni, árult el Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere, a mesés hetés zöld út vezetője.
3: A hetés gasztronómiája nagyon jól fel van dolgozva, a Muravidéki Magyarság megjelentetett hetés népi táplálkozása címmel egy könyvet. Mi most ezt a gyakorlatba ültetjük.

0: egy kicsit az őrségéhez, az úgynevezett kódiszállásokkal kapcsolatban. Ezekről a házakról fogunk tartani egy előadást, egy beszélgetést, és természetesen megkínáljuk a vendégeinket.
1: A tájházak útján magyar-szlovén rendezvény sorozathoz Zala mellett Vas is csatlakozik. Megyénkben Magyarszombatfán és Vashosszúfaluban várják a hétvégén a kézműves és gasztronómiai programok az érdeklődőket. Néptánc próbák indulnak a Békeházban Körmendi oktató vezetésével. Ismét elindultak a néptánc próbák a vasvári Békeházban, ahol a résztvevők a vasmegyei táncokkal és erdélyi széki táncanyaggal is megismerkedhetnek. A foglalkozásokat csütörtökönként tartják. A próbákat Balog Ádám néptánc oktató vezeti, aki a körmendi Béri Balog Ádám néptánc együttes tagja. Kezdőket és újrakezdőket egyaránt várnak. Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, közölte a Klebersberg központ az MTI-vel. Emlékeztettek, hogy 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz egy Európai Uniós projektben. A tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett gépek sem maradnak kihasználatlanul, új tanulókhoz kerülnek. Az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket. Mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését kéri az országgyűléstől Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő erről a Facebook oldalán beszélt, arra reagálva, hogy Lajtár István legfőbb ügyész helyettes az országgyűlés elnökénél az ő, illetve Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Új női világcsúcsot állított fel a 3x3 soros Rubik kocka kirakásában egy 6 éves kínai kislány, miután egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 másodperces átlagidőt ért el, közölte a kínai állami televízió. Ezzel ő lett az első női versenyző, aki 4,5 másodperc alá került ebben a kategóriában. A férfi világcsúcsot is kínai versenyző tartja 3,51 másodperces átlaggal.
2: Sporthírek.
1: Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. Kiemelték ugyanakkor, a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, délután este északnyugat felől egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton zivatarokra is van esély. Sokfelé lesz élénk, a szél délután 16 fokot mérhetünk.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Várja az érdeklődőket a körmendi plébánia. Csettegő traktorokat várnak a szecsődi szüretre. A vasútállomáson fogták el a feltételezett drogdílert. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmendi plébániai templomokra várják az érdeklődőket. Több programmal várja a híveket és az érdeklődőket a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia a hétvégén. Pénteken este a közösségi házban folytatódik a plébániai esték sorozata. A vendég Lakner Bognár András egyházmegyei zeneigazgató, a Székesegyház orgonistája lesz, aki egy egyházzenész mindennapjai címmel tart előadást. Vasárnap délután a körmendi templom ad otthont a nyugdíjasok zarándoklatának, emiatt vasárnap este 6 órakor nem tartanak szentmisét a templomban. Magyar Szombatfai színes programokkal várja a hétvégén az érdeklődőket. A tájházak és a helyi értékek turisztikai bemutatását segíti a Tájházak útja szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés. A projekt keretében a hétvégén a határ mindkét oldalán színes programokat kínálnak az érdeklődőknek a tájházak. Magyar Szombatfa is csatlakozik, tájékoztatott Kovács István, szakmai vezető, a Hegypásztorkör elnöke.
2: Hát Magyar

0: hétvégén nyitott portanap keretében volt a Hegyháznak a nyitott portanapja, és most ugyanebből az okból kifolyólag a Hegyház Szentpéteri tájház sem, de tavasszal már egy nagyobb létszámban lesznek magyar oldalon is nyitva a tájházak. Emellett a Kehida-Kustányi tájházat emelnénk ki, Zalaszentgyörgyit, ami benne van együttműködésben, illetve Ászlóin oldalon nagyon sok partner.
1: Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. Látványos menetek mögött azonban jóval több van egy egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia nyugat-dunántúli néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra ez az őszi hagyomány.
2: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak, most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
1: Csákány Doroszlón szombaton tartják a szüreti felvonulást, amely a művelődési ház elől indul 14 órakor. A térzenét a körmendi fúvósok biztosítják, de ott lesz a mulatságon a Béri Balog Ádám táncegyüttes is. Nagymizdón 15 órakor indul el a menet a közösségi háztól, a Szőlőhegy kapunál kézműves vásárral és finomságokkal várják a résztvevőket. A molnaszecsődiek ugyancsak 26-ára invitálnak minden környékbelit a szüreti programokra. Azt írják, jöjjön mindenki mindenféle feldíszített járművön, lovaskocsival, fűnyíró traktorral vagy akár csettegő traktorral. A karavánhoz csatlakozók jelentkezését a Molnár Lajos Kulturális Egyesületnél várják. Közös szüretet rendeztek a szlovéniai Kapornakon, ahol hodosi óvodások és iskolások mellett 20 szentgotthárdi óvodás is megismerkedett a szüret hagyományaival. A közös szüretet Hodos község, Magyar Nemzeti Önkormányzati Közössége és Hodos önkormányzata szervezte. A vasútállomáson fogták el a drogkereskedőt. A szombathelyi vasútállomáson fogtak el egy 58 éves helyi férfit, aki a gyanú szerint kábítószert terjesztett a belvárosban, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A gyanúsított a kihallgatásán beismerő vallomást tett. A szombathelyi rendőrkapitányság kábítószer kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt folytat nyomozást az ügyben. A rendőrség közlése szerint további fogyasztókat is kihallgattak, velük szemben is folyik az eljárás. Közel 3 milliárdra nőtt az elektronikus fizetési tranzakciók száma 2025-ben. Tavaly közel 3 milliárd elektronikus fizetési tranzakciót hajtottak végre Magyarországon az előző évi 2,5 milliárd után, mondta Luspai Miklós, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrák igazgatóság igazgatója. Az innovatív megoldások is egyre népszerűbbek. 2025 végén már 3,2 millió bankkártya volt mobiltárcába regisztrálva, és az év során a kártyás vásárlások 31%-át mobiltárcán keresztül bonyolították. Lemondott Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke, közölte a kamara a honlapján. A tájékoztatás szerint Jámbor László az országos elnökségnek szeptember 21-én írt levelében azonnali hatállyal lemondott az országos szervezetnél betöltött elnöki tisztségéről. A szervezet a hivatásos, valamint a sportvadászokat tömörítő, önkormányzattal rendelkező, közfeladatokat, általános szakmai érdekképviseletet is ellátó köztestület. A kamarának mindegy 70 ezer tagja van. Leesett a nyári szezon utáni első hó a Magas Tátra szlovákiai részén kedden reggel, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Az idei ősz első havazása nyomán a tengerszint feletti 1400-1600 méteres magasságon jelenleg összefüggő hótakaró fedi a szlovákiai Magas Tátra bérceit. A hóréteg a magasabban fekvő részeken átlagosan 20 cm vastag, írták.
3: Sporthírek.
1: Vasárnaptól keddig Szolnokon edzőtáborozott a magyar női vízilabda válogatott. Ez volt az első állomása a jövő évi hazai rendezésű világbajnokság felkészülésének. Fejlődnie kell a játékosoknak, készülnek a világkupára, de a budapesti világbajnokságra van minden felépítve, mondta a szövetség Facebook oldalán Cseh Sándor szövetségi kapitány.
3: Időjárás jelentés.
1: Ma az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, délután este északnyugat felől egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton zivatarokra is van esély. Sokfelé lesz élénk a szél, délután 16 fokot mérhetünk.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
2: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem autó.

0: Számítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma! SOT Pharma, mert az emberi egészség számít.
1: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
3: Reklámot hallottak.
4: És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

esgő íze a számban, egy szexbomba édes testen.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ügyes iskolás leszek csoport is indul. Közeleg a fűtési szezon, érdemes ellenőriztetni a fűtőberendezéseket. Régi ízekkel fűtik fel hetés kemencéjét. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ügyes iskolás leszek csoport is indul a körmendi pedagógiai szakszolgálatnál. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az ügyes iskolás leszek iskola előkészítő csoport kis létszámú 3-4 fős csoportokban játékos élményközpontú fejlesztő feladatokon keresztül támogatja az iskola kezdéshez szükséges készségek fejlődését. Tájékoztatott Lakosi Nédobroni Zsuzsa, tagintézmény vezető.
2: Lehetőség van jelentkezni ugye az 5 éves nagycsoportos gyerekek számára, ez pedig az ügyes iskolás leszel. Ez, tehát mi ugye tudjuk, hogy minden

0: játékos fejlesztés történik. Ez is élményközpontú, nagyon szeretik a gyerekek, és ezzel kapcsolatosan is nagyon jó tapasztalataink vannak, visszajelzéseink vannak.
1: Közeleg a fűtési szezon. Érdemes időben ellenőriztetni a fűtőberendezéseket, Pogács Mónika információi következnek.
2: A komolyabb hidegek beköszönte előtt érdemes próbafűtést végezni, valamint szakemberrel ellenőriztetni a fűtőberendezéseket és a kéményt. Hívta fel a figyelmet a Vasi Katasztrófavédelem a közelgő fűtési szezon kapcsán. A próbafűtés során még időben kiderülhetnek az esetleges műszaki hibák, amelyeket a fűtési szezon megkezdése előtt ki lehet javítani. A fűtőeszközöket típustól és életkortól függetlenül tanácsos évente egyszer szakemberrel átvizsgáltatni, mivel a meghibásodásuk lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhat. A kémény ellenőrzésére is érdemes figyelmet fordítani. Társasházakban a kéményseprők automatikusan érkeznek, míg a családi házban élőknek időpontot kell foglalniuk az ingyenes kémény ellenőrzésre. A rendszeresen ellenőrzött kémények esetében nem feltétlenül jelent problémát, ha az ellenőrzés nem közvetlenül az első befűtés előtt történik. A gázzal fűtőknek 2 évente, a fával fűtőknek évente ajánlott kémény ellenőrzést kérniük.
1: Nem csak a kemence, egy régi közösségi hagyomány is életre kell szombaton Bödeházán. A Vasi és Zalai Tájházak útján eseménysorozathoz kapcsolódó hetés kemencéje programon azt mutatják meg, hogy egykor a sütés jóval többet jelentett az ételkészítésnél. Ezúttal egy különleges, vágott, zsíros finomságot lehet majd kóstolni, árult el Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere, a mesés hetés zöld út vezetője.
3: A hetés gasztronómiája nagyon jól fel van dolgozva, a Muravidéki Magyarság megjelentetett hetés népi táplálkozása címmel egy könyvet. Mi most ezt a gyakorlatban

0: kicsit az őrségéhez, az úgynevezett kódiszállásokkal kapcsolatban. Ezekről a házakról fogunk tartani egy előadást, egy beszélgetést, és természetesen megkínáljuk a vendégeinket.
1: A tájházak útján magyar-szlovén rendezvény sorozathoz Zala mellett Vas is csatlakozik. Megyénkben Magyar-Szombatfán és Vashosszúfaluban várják a hétvégén a kézműves és gasztronómiai programok az érdeklődőket. Néptánc próbák indulnak a Békeházban Körmendi oktató vezetésével. Ismét elindultak a néptánc próbák a vasvári Békeházban, ahol a résztvevők a vasmegyei táncokkal és erdélyi széki táncanyaggal is megismerkedhetnek. A foglalkozásokat csütörtökönként tartják. A próbákat Balog Ádám néptánc oktató vezeti, aki a körmendi Béri Balog Ádám néptánc együttes tagja. Kezdőket és újrakezdőket egyaránt várnak. Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, közölte a Klebersberg központ az MTI-vel. Emlékeztettek, hogy 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz egy Európai Uniós projektben. A tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett gépek sem maradnak kihasználatlanul, új tanulókhoz kerülnek. Az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket. Mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését kéri az országgyűléstől Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő erről a Facebook oldalán beszélt, arra reagálva, hogy Lajtár István legfőbb ügyész helyettes az országgyűlés elnökénél az ő, illetve Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Új női világcsúcsot állított fel a 3x3 soros Rubik kocka kirakásában egy 6 éves kínai kislány, miután egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 másodperces átlagidőt ért el, közölte a kínai állami televízió. Ezzel ő lett az első női versenyző, aki 4,5 másodperc alá került ebben a kategóriában. A férfi világcsúcsot is kínai versenyző tartja 3,51 másodperces átlaggal.
2: Sporthírek.
1: Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. Kiemelték ugyanakkor, a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, délután este északnyugat felől egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton zivatarokra is van esély. Sokfelé lesz élénk a szél, délután 16 fokot mérhetünk.
2: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: back.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Indulj el a Tájházak útján. Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
1: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
4: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száras cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
1: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Várja az érdeklődőket a körmendi plébánia. Csettegő traktorokat várnak a szecsődi szüretre. A vasútállomáson fogták el a feltételezett drogdílert. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmendi plébániai templomokra várják az érdeklődőket. Több programmal várja a híveket és az érdeklődőket a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia a hétvégén. Pénteken este a közösségi házban folytatódik a plébániai esték sorozata. A vendég Lakner Bognár András egyházmegyei zeneigazgató, a Székesegyház orgonistája lesz, aki egy egyházzenész mindennapjai címmel tart előadást. Vasárnap délután a körmendi templom ad otthont a nyugdíjasok zarándoklatának, emiatt vasárnap este 6 órakor nem tartanak szentmisét a templomban. Magyar Szombatfai színes programokkal várja a hétvégén az érdeklődőket. A tájházak és a helyi értékek turisztikai bemutatását segíti a Tájházak útja szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés. A projekt keretében a hétvégén a határ mindkét oldalán színes programokat kínálnak az érdeklődőknek a tájházak. Magyar Szombatfa is csatlakozik, tájékoztatott Kovács István szakmai vezető, a hegypásztorkör elnöke.
2: Hát magyar...

0: környékén is lesz program, és hát Szlovén oldalon ugyancsak, úgyhogy Facebook oldalunkon, a Tájházak útja oldalon ezek részletesen láthatók. Most a Sülbőhegyen a Hegypásztor kör által működtetett Pince Tájház az nem lesz nyitva. Ugye az elmúlt hétvégén nyitott portanap keretében volt a Hegyháznak a nyitott portanapja, és most ugyanebből az okból kifolyólag a Hegyház Szentpéteri Tájház sem, de tavasszal már egy nagyobb létszámban lesznek magyar oldalon is nyitva a tájházak. Emellett a Kehida-Kustányi tájházat emelnénk ki, Zalaszentgyörgyit, ami benne van együttműködésben, illetve a Szlovén oldalon nagyon sok partner.
1: Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. Látványos menetek mögött azonban jóval több van egy egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia nyugat-dunántúli néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra ez az őszi hagyomány.
2: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám. Megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
1: Csákány Doroszlón szombaton tartják a szüreti felvonulást, amely a művelődési ház elől indul 14 órakor. A térzenét a körmendi fúvósok biztosítják, de ott lesz a mulatságon a Béri Balog Ádám táncegyüttes is. Nagymizdón 15 órakor indul el a menet a közösségi háztól, a Szőlőhegy kapunál kézműves vásárral és finomságokkal várják a résztvevőket. A molnaszecsődiek ugyancsak 26-ára invitálnak minden környékbelit a szüreti programokra. Azt írják, jöjjön mindenki mindenféle feldíszített járművön, lovaskocsival, fűnyíró traktorral vagy akár csettegő traktorral. A karavánhoz csatlakozók jelentkezését a Molnár Lajos Kulturális Egyesületnél várják. Közös szüretet rendeztek a szlovéniai Kapornakon, ahol hodosi óvodások és iskolások mellett 20 szentgotthárdi óvodás is megismerkedett a szüret hagyományaival. A közös szüretet Hodos község, Magyar Nemzeti Önkormányzati Közössége és Hodos önkormányzata szervezte. A vasútállomáson fogták el a drogkereskedőt. A szombathelyi vasútállomáson fogtak el egy 58 éves helyi férfit, aki a gyanú szerint kábítószert terjesztett a belvárosban, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A gyanúsított a kihallgatásán beismerő vallomást tett. A szombathelyi rendőrkapitányság kábítószer kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt folytat nyomozást az ügyben. A rendőrség közlése szerint további fogyasztókat is kihallgattak, velük szemben is folyik az eljárás. Közel 3 milliárdra nőtt az elektronikus fizetési tranzakciók száma 2025-ben. Tavaly közel 3 milliárd elektronikus fizetési tranzakciót hajtottak végre Magyarországon az előző évi 2,5 milliárd után, mondta Luspai Miklós, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrák igazgatóság igazgatója. Az innovatív megoldások is egyre népszerűbbek. 2025 végén már 3,2 millió bankkártya volt mobiltárcába regisztrálva, és az év során a kártyás vásárlások 31%-át mobiltárcán keresztül bonyolították. Lemondott Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke, közölte a kamara a honlapján. A tájékoztatás szerint Jámbor László az országos elnökségnek szeptember 21-én írt levelében azonnali hatállyal lemondott az országos szervezetnél betöltött elnöki tisztségéről. A szervezet a hivatásos, valamint a sportvadászokat tömörítő, önkormányzattal rendelkező, közfeladatokat, általános szakmai érdekképviseletet is ellátó köztestület. A kamarának mindegy 70 ezer tagja van. Leesett a nyári szezon utáni első hó a magas Tátra szlovákiai részén kedden reggel, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Az idei ősz első havazása nyomán a tengerszint feletti 1400-1600 méteres magasságon jelenleg összefüggő hótakaró fedi a szlovákiai magas Tátra bérceit. A hóréteg a magasabban fekvő részeken átlagosan 20 cm vastag, írták.
3: Sporthírek.
1: Vasárnaptól keddig Szolnokon edzőtáborozott a magyar női vízilabda válogatott. Ez volt az első állomása a jövő évi hazai rendezésű világbajnokság felkészülésének. Fejlődnie kell a játékosoknak, készülnek a világkupára, de a budapesti világbajnokságra van minden felépítve, mondta a szövetség Facebook oldalán Cseh Sándor szövetségi kapitány.
3: Időjárás jelentés.
1: Ma az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, délután este északnyugat felől egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton zivatarokra is van esély. Sokfelé lesz élénk a szél, délután 16 fokot mérhetünk.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Görmend FM. Görmend FM. Görmend FM. A város rádiója. A város rádiója.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Indulj el a Tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
4: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Zsörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Ügyes iskolás leszek csoport is indul. Közeleg a fűtési szezon, érdemes ellenőriztetni a fűtőberendezéseket. Régi ízekkel fűtik fel het és kemencéjét. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ügyes iskolás leszek csoport is indul a Körmendi Pedagógiai Szakszolgálatnál. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi tagintézménye. Az ügyes iskolás leszek iskola előkészítő csoport kis létszámú 3-4 fős csoportokban játékos élményközpontú fejlesztő feladatokon keresztül támogatja az iskola kezdéshez szükséges készségek fejlődését. Tájékoztatott Lakosi Nédobroni Zsuzsa, tagintézmény vezető.
2: Lehetőség van jelentkezni az 5 éves nagycsoportos gyerekek számára, ez pedig az ügyes iskolás leszel. Ez, tehát mi ugye tudjuk, hogy minden szülő

0: játékos fejlesztés történik. Ez is élményközponton nagyon szeretik a gyerekek, és ezzel kapcsolatosan is nagyon jó tapasztalataink vannak, visszajelzéseink vannak.
1: Közeleg a fűtési szezon. Érdemes időben ellenőriztetni a fűtőberendezéseket, Pogács Mónika információi következnek.
2: A komolyabb hidegek beköszönte előtt érdemes próbafűtést végezni, valamint szakemberrel ellenőriztetni a fűtőberendezéseket és a kéményt. Hívta fel a figyelmet a Vasi Katasztrófavédelem a közelgő fűtési szezon kapcsán. A próbafűtés során még időben kiderülhetnek az esetleges műszaki hibák, amelyeket a fűtési szezon megkezdése előtt ki lehet javítani. A fűtőeszközöket típustól és életkortól függetlenül tanácsos évente egyszer szakemberrel átvizsgáltatni, mivel a meghibásodásuk lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhat. A kémény ellenőrzésére is érdemes figyelmet fordítani. Társasházakban a kéményseprők automatikusan érkeznek, míg a családi házban élőknek időpontot kell foglalniuk az ingyenes kémény ellenőrzésre. A rendszeresen ellenőrzött kémények esetében nem feltétlenül jelent problémát, ha az ellenőrzés nem közvetlenül az első befűtés előtt történik. A gázzal fűtőknek 2 évente, a fával fűtőknek évente ajánlott kémény ellenőrzést kérniük.
1: Nem csak a kemence, egy régi közösségi hagyomány is életre kell szombaton Bödeházán. A Vasi és Zalai Tájházak útján eseménysorozathoz kapcsolódó hetés kemencéje programon azt mutatják meg, hogy egykor a sütés jóval többet jelentett az ételkészítésnél. Ezúttal egy különleges, vágott, zsíros finomságot lehet majd kóstolni, árult el Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere, a mesés hetés zöld út vezetője.
3: A hetés gasztronómiája nagyon jól fel van dolgozva, a Móravidéki Magyarság megjelentetett hetés népi táplálkozása címmel egy könyvet. Mi most ezt a gyakorlatba

0: minket.
1: A Tájházak útján magyar-szlovén rendezvény sorozathoz Zala mellett Vas is csatlakozik. Megyénkben Magyar-Szombatfán és Vashosszúfaluban várják a hétvégén a kézműves és gasztronómiai programok az érdeklődőket. Néptánc próbák indulnak a Békeházban Körmendi oktató vezetésével. Ismét elindultak a néptánc próbák a vasvári Békeházban, ahol a résztvevők a vasmegyei táncokkal és erdélyi széki táncanyagkal is megismerkedhetnek. A foglalkozásokat csütörtökönként tartják. A próbákat Balog Ádám néptánc oktató vezeti, aki a körmendi Béri Balog Ádám néptánc együttes tagja. Kezdőket és újrakezdőket egyaránt várnak. Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, közölte a Klebersberg központ az MTI-vel. Emlékeztettek, hogy 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz egy Európai Uniós projektben. A tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett gépek sem maradnak kihasználatlanul, új tanulókhoz kerülnek. Az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket. Mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését kéri az országgyűléstől Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő erről a Facebook oldalán beszélt, arra reagálva, hogy Lajtár István legfőbb ügyész helyettes az országgyűlés elnökénél az ő, illetve Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Új női világcsúcsot állított fel a 3x3 soros Rubik kocka kirakásában egy 6 éves kínai kislány, miután egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 másodperces átlagidőt ért el, közölte a kínai állami televízió. Ezzel ő lett az első női versenyző, aki 4,5 másodperc alá került ebben a kategóriában. A férfi világcsúcsot is kínai versenyző tartja 3,51 másodperces átlaggal.
2: Sporthírek.
1: Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. Kiemelték ugyanakkor, a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, délután este északnyugat felől egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton zivatarokra is van esély. Sokfelé lesz élénk a szél, délután 16 fokot mérhetünk.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25 per B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Indulj el a Tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
5: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rám hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Várja az érdeklődőket a körmendi plébánia. Csettegő traktorokat várnak a szecsődi szüretre. A vasútállomáson fogták el a feltételezett drogdílert. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmendi plébániai templomokra várják az érdeklődőket. Több programmal várja a híveket és az érdeklődőket a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia a hétvégén. Pénteken este a közösségi házban folytatódik a plébániai esték sorozata. A vendég Lakner Bognár András, egyházmegyei zeneigazgató, a Székesegyház orgonistája lesz, aki egy egyházzenész mindennapjai címmel tart előadást. Vasárnap délután a körmendi templom ad otthont a nyugdíjasok zarándoklatának, emiatt vasárnap este 6 órakor nem tartanak szentmisét a templomban. Magyar Szombatfai színes programokkal várja a hétvégén az érdeklődőket. A tájházak és a helyi értékek turisztikai bemutatását segíti a Tájházak útja szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés. A projekt keretében a hétvégén a határ mindkét oldalán színes programokat kínálnak az érdeklődőknek a tájházak. Magyar Szombatfa is csatlakozik, tájékoztatott Kovács István szakmai vezető, a hegypásztorkör elnöke.
2: Hát ma

0: hétvégén nyitott portanap keretében volt a Hegyháznak a nyitott portanapja, és most ugyanebből az okból kifolyólag a Hegyház Szentpéteri tájház sem, de tavasszal már egy nagyobb létszámban lesznek magyar oldalon is nyitva a tájházak. Emellett a Kehida-Kustányi tájházat emelnénk ki, Zalaszentgyörgyit, ami benne van együttműködésben, illetve a Szóvén oldalon nagyon sok partner.
1: Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. Látványos menetek mögött azonban jóval több van egy egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia nyugat-dunántúli néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra ez az őszi hagyomány.
2: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám. Megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
1: Csákány Doroszlón szombaton tartják a szüreti felvonulást, amely a művelődési ház elől indul 14 órakor. A térzenét a körmendi fúvósok biztosítják, de ott lesz a mulatságon a Béri Balog Ádám táncegyüttes is. Nagy Mizdón 15 órakor indul el a menet a közösségi háztól, a Szőlőhegy kapunál kézműves vásárral és finomságokkal várják a résztvevőket. A molnaszecsődiek ugyancsak 26-ára invitálnak minden környékbeli a szüreti programokra. Azt írják, jöjjön mindenki mindenféle feldíszített járművön, lovaskocsival, fűnyíró traktorral vagy akár csettegő traktorral. A karavánhoz csatlakozók jelentkezését a Molnár Lajos Kulturális Egyesületnél várják. Közös szüretet rendeztek a szlovéniai Kapornakon, ahol hodosi óvodások és iskolások mellett 20 szentgotthárdi óvodás is megismerkedett a szüret hagyományaival. A közös szüretet Hodos község, Magyar Nemzeti Önkormányzati Közössége és Hodos önkormányzata szervezte. A vasútállomáson fogták el a drogkereskedőt. A szombathelyi vasútállomáson fogtak el egy 58 éves helyi férfit, aki a gyanú szerint kábítószert terjesztett a belvárosban, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A gyanúsított a kihallgatásán beismerő vallomást tett. A szombathelyi rendőrkapitányság kábítószer kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt folytat nyomozást az ügyben. A rendőrség közlése szerint további fogyasztókat is kihallgattak, velük szemben is folyik az eljárás. Közel 3 milliárdra nőtt az elektronikus fizetési tranzakciók száma 2025-ben. Tavaly közel 3 milliárd elektronikus fizetési tranzakciót hajtottak végre Magyarországon, az előző évi 2,5 milliárd után, mondta Luspai Miklós, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrák igazgatóság igazgatója. Az innovatív megoldások is egyre népszerűbbek. 2025 végén már 3,2 millió bankkártya volt mobiltárcába regisztrálva, és az év során a kártyás vásárlások 31%-át mobiltárcán keresztül bonyolították. Lemondott Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke, közölte a kamara a honlapján. A tájékoztatás szerint Jámbor László az országos elnökségnek szeptember 21-én írt levelében azonnali hatállyal lemondott az országos szervezetnél betöltött elnöki tisztségéről. A szervezet a hivatásos, valamint a sportvadászokat tömörítő, önkormányzattal rendelkező, közfeladatokat, általános szakmai érdekképviseletet is ellátó köztestület. A kamarának mindegy 70 ezer tagja van. Leesett a nyári szezon utáni első hó a magas Tátra szlovákiai részén kedden reggel, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Az idei ősz első havazása nyomán a tengerszint feletti 1400-1600 méteres magasságon jelenleg összefüggő hótakaró fedi a szlovákiai magas Tátra bérceit. A hóréteg a magasabban fekvő részeken átlagosan 20 cm vastag, írták.
3: Sporthírek.
1: Vasárnaptól keddig Szolnokon edzőtáborozott a magyar női vízilabda válogatott. Ez volt az első állomása a jövő évi hazai rendezésű világbajnokság felkészülésének. fejlődnie kell a játékosoknak, készülnek a világkupára, de a budapesti világbajnokságra van minden felépítve, mondta a szövetség Facebook oldalán Cseh Sándor szövetségi kapitány.
3: Időjárás jelentés.
1: Ma az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, délután este északnyugat felől egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton zivatarokra is van esély. Sokfelé lesz élénk a szél, délután 16 fokot mérhetünk.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Indulj el a Tájházak útján. Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágd neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhústboltban.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
4: igazítsd hozzá a cipődet is.
3: Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ügyes iskolás leszek csoport is indul. Közeleg a fűtési szezon, érdemes ellenőriztetni a fűtőberendezéseket. Régi ízekkel fűtik fel hetés kemencéjét. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ügyes iskolás leszek csoport is indul a körmendi pedagógiai szakszolgálatnál. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az ügyes iskolás leszek iskola előkészítő csoport kis létszámú 3-4 fős csoportokban játékos élményközpontú fejlesztő feladatokon keresztül támogatja az iskola kezdéshez szükséges készségek fejlődését. Tájékoztatott Lakosi Nédobroni Zsuzsa, tagintézmény vezető.
2: Lehetőség van jelentkezni az 5 éves nagycsoportos gyerekek számára, ez pedig az ügyes iskolás leszel. Ez, tehát mi ugye tudjuk, hogy mind

0: motorikus fejlesztés történik. Ez is élményközpontú, nagyon szeretik a gyerekek, és ezzel kapcsolatosan is nagyon jó tapasztalataink vannak, visszajelzéseink vannak.
1: Közeleg a fűtési szezon. Érdemes időben ellenőriztetni a fűtőberendezéseket, Pogács Mónika információi következnek.
2: A komolyabb hidegek beköszönte előtt érdemes próbafűtést végezni, valamint szakemberrel ellenőriztetni a fűtőberendezéseket és a kéményt. Hívta fel a figyelmet a Vasi Katasztrófavédelem a közelgő fűtési szezon kapcsán. A próbafűtés során még időben kiderülhetnek az esetleges műszaki hibák, amelyeket a fűtési szezon megkezdése előtt ki lehet javítani. A fűtőeszközöket típustól és életkortól függetlenül tanácsos évente egyszer szakemberrel átvizsgáltatni, mivel a meghibásodásuk lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhat. A kémény ellenőrzésére is érdemes figyelmet fordítani. Társasházakban a kéményseprők automatikusan érkeznek, míg a családi házban élőknek időpontot kell foglalniuk az ingyenes kémény ellenőrzésre. A rendszeresen ellenőrzött kémények esetében nem feltétlenül jelent problémát, ha az ellenőrzés nem közvetlenül az első befűtés előtt történik. A gázzal fűtőknek 2 évente, a fával fűtőknek évente ajánlott kémény ellenőrzést kérniük.
1: Nem csak a kemence, egy régi közösségi hagyomány is életre kell Szombaton Bödeházán. A Vasi és Zalai Tájházak útján eseménysorozathoz kapcsolódó hetés kemencéje programon azt mutatják meg, hogy egykor a sütés jóval többet jelentett az ételkészítésnél. Ezúttal egy különleges, vágott, zsíros finomságot lehet majd kóstolni, árult el Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere, a mesés hetés zöld út vezetője.
3: A hetés gasztronómiája nagyon jól fel van dolgozva a Muravidéki Magyarság megjelentetett hetés népi táplálkozása címmel egy könyvet. Mi most ezt a gyakorlatba ültetjük.

0: kicsit az őrségéhez az úgynevezett kódiszállásokkal kapcsolatban. Ezekről a házakról fogunk tartani egy előadást, egy beszélgetést, és természetesen megkínáljuk a vendégeinket.
1: A tájházak útján magyar-szlovén rendezvény sorozathoz Zala mellett Vas is csatlakozik. Megyénkben Magyar-Szombatfán és Vashosszúfaluban várják a hétvégén a kézműves és gasztronómiai programok az érdeklődőket. Néptánc próbák indulnak a Békeházban Körmendi oktató vezetésével. Ismét elindultak a néptánc próbák a vasvári Békeházban, ahol a résztvevők a vasmegyei táncokkal és erdélyi széki táncanyaggal is megismerkedhetnek. A foglalkozásokat csütörtökönként tartják. A próbákat Balog Ádám néptánc oktató vezeti, aki a körmendi Béri Balog Ádám néptánc együttes tagja. Kezdőket és újrakezdőket egyaránt várnak. Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, közölte a Klebersberg központ az MTI-vel. Emlékeztettek, hogy 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz egy Európai Uniós projektben. A tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett gépek sem maradnak kihasználatlanul, új tanulókhoz kerülnek. Az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket. Mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését kéri az országgyűléstől Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő erről a Facebook oldalán beszélt, arra reagálva, hogy Lajtár István legfőbb ügyész helyettes az országgyűlés elnökénél az ő, illetve Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Új női világcsúcsot állított fel a 3x3 soros Rubik kocka kirakásában egy 6 éves kínai kislány, miután egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 másodperces átlagidőt ért el, közölte a kínai állami televízió. Ezzel ő lett az első női versenyző, aki 4,5 másodperc alá került ebben a kategóriában. A férfi világcsúcsot is kínai versenyző tartja 3,51 másodperces átlaggal.
2: Sporthírek.
1: Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. Kiemelték ugyanakkor, a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, délután este északnyugat felől egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton zivatarokra is van esély. Sokfelé lesz élénk a szél, délután 16 fokot mérhetünk.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Aki szakállal hordja a szemüveget,

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend. Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
2: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
3: igazítsd hozzá a cipődet is.
2: Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
4: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
5: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
6: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
7: Hozz

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Várja az érdeklődőket a körmendi plébánia. Csettegő traktorokat várnak a szecsődi szüretre. A vasútállomáson fogták el a feltételezett drogdílert. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmendi plébániai templomokra várják az érdeklődőket. Több programmal várja a híveket és az érdeklődőket a körmendi Árpád házi Szent Erzsébet plébánia a hétvégén. Pénteken este a közösségi házban folytatódik a plébániai esték sorozata. A vendég Lakner Bognár András, egyházmegyei zenei igazgató, a Székes Egyház orgonistája lesz, aki egy egyházzenész mindennapjai címmel tart előadást. Vasárnap délután a körmendi templom ad otthont a nyugdíjasok zarándoklatának, emiatt vasárnap este 6 órakor nem tartanak szentmisét a templomban. Magyar Szombatfai színes programokkal várja a hétvégén az érdeklődőket. A tájházak és a helyi értékek turisztikai bemutatását segíti a Tájházak útja szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés. A projekt keretében a hétvégén a határ mindkét oldalán színes programokat kínálnak az érdeklődőknek a tájházak. Magyar Szombatfai is csatlakozik, tájékoztatott Kovács István, szakmai vezető, a hegypásztorkör elnöke.
2: Hát

0: környékén is lesz program, és hát szlovén oldalon ugyancsak, úgyhogy a Facebook oldalunkon, a Tájházak útja oldalon ezek részletesen láthatók. Most a Söbőhegyen a Hegypásztor kör által működtetett Pince Tájház az nem lesz nyitva. Ugye az elmúlt hétvégén nyitott portanap keretében volt a Hegyháznak a nyitott portanapja, és most ugyanebből az okból kifolyólag a Hegyház Szentpéteri Tájház sem, de tavasszal már egy nagyobb létszámban lesznek magyar oldalon is nyitva a tájházak. Emellett a Kehida-Kustányi tájházat emelnénk ki, Zalaszentgyörgyit, ami benne van együttműködésben, illetve a szlovén oldalon nagyon sok partner.
1: Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. Látványos menetek mögött azonban jóval több van egy egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia nyugat-dunántúli néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra ez az őszi hagyomány.
2: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak, most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró-bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
1: Csákány Doroszlón szombaton tartják a szüreti felvonulást, amely a művelődési ház elől indul 14 órakor. A térzenét a körmendi fúvósok biztosítják, de ott lesz a mulatságon a Béri Balog Ádám táncegyüttes is. Nagy Mizdón 15 órakor indul el a menet a közösségi háztól, a Szőlőhegy kapunál kézműves vásárral és finomságokkal várják a résztvevőket. A molnaszecsődiek ugyancsak 26-ára invitálnak minden környékbelit a szüreti programokra. Azt írják, jöjjön mindenki mindenféle feldíszített járművön, lovaskocsival, fűnyíró traktorral vagy akár csettegő traktorral. A karavánhoz csatlakozók jelentkezését a Molnár Lajos Kulturális Egyesületnél várják. Közös szüretet rendeztek a szlovéniai Kapornakon, ahol hodosi óvodások és iskolások mellett 20 szentgotthárdi óvodás is megismerkedett a szüret hagyományaival. A közös szüretet Hodos község, Magyar Nemzeti Önkormányzati Közössége és Hodos önkormányzata szervezte. A vasútállomáson fogták el a drogkereskedőt. A szombathelyi vasútállomáson fogtak el egy 58 éves helyi férfit, aki a gyanú szerint kábítószert terjesztett a belvárosban, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A gyanúsított a kihallgatásán beismerő vallomást tett. A szombathelyi rendőrkapitányság kábítószer kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt folytat nyomozást az ügyben. A rendőrség közlése szerint további fogyasztókat is kihallgattak, velük szemben is folyik az eljárás. Közel 3 milliárdra nőtt az elektronikus fizetési tranzakciók száma 2025-ben. Tavaly közel 3 milliárd elektronikus fizetési tranzakciót hajtottak végre Magyarországon az előző évi 2,5 milliárd után, mondta Luspai Miklós, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrák igazgatóság igazgatója. Az innovatív megoldások is egyre népszerűbbek. 2025 végén már 3,2 millió bankkártya volt mobiltárcába regisztrálva, és az év során a kártyás vásárlások 31%-át mobiltárcán keresztül bonyolították. Lemondott Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke, közölte a kamara a honlapján. A tájékoztatás szerint Jámbor László az országos elnökségnek szeptember 21-én írt levelében azonnali hatállyal lemondott az országos szervezetnél betöltött elnöki tisztségéről. A szervezet a hivatásos, valamint a sportvadászokat tömörítő, önkormányzattal rendelkező, közfeladatokat, általános szakmai érdekképviseletet is ellátó köztestület. A kamarának mindegy 70 ezer tagja van. Leesett a nyári szezon utáni első hó a magas Tátra szlovákiai részén kedden reggel, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Az idei ősz első havazása nyomán a tengerszint feletti 1400-1600 méteres magasságon jelenleg összefüggő hótakaró fedi a szlovákiai magas Tátra bérceit. A hóréteg a magasabban fekvő részeken átlagosan 20 cm vastag, írták.
3: Sporthírek.
1: Vasárnaptól keddig Szolnokon edzőtáborozott a magyar női vízilabda válogatott. Ez volt az első állomása a jövő évi hazai rendezésű világbajnokság felkészülésének. Fejlődnie kell a játékosoknak, készülnek a világkupára, de a budapesti világbajnokságra van minden felépítve, mondta a szövetség Facebook oldalán Cseh Sándor szövetségi kapitány.
3: Időjárás jelentés.
1: Ma az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, délután este északnyugat felől egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton zivatarokra is van esély. Sokfelé lesz élénk, a szél, délután 16 fokot mérhetünk.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: 99.8. Rád hangolva.
1: Hadd lássam a kezeket.

0: este quizás.
1: 99.8 Körmend rádiója, rád hangolva.

Molly Wance és a Kiss Kiss forgatta 99-80 az elmúlt percekben, és hát elindult a mai délután. Én Tóth Cili vagyok, és bármennyire is álmosító és kicsit nyomaszt ez a csütörtöki idő, van egy jó hírem, már csütörtök van, ami pedig sokaknak azt jelenti, hogy egy nagy levegő, és már tényleg mindjárt itt a hétvége. Úgyhogy már csak a mai délután is a holnapi napot kell átvészelni ők, ebben pedig ma is itt lesznek önökkel egészen 5 óráig. Készültem ma is érdekességekkel, hasznos infókkal, és persze sok jó zenével is, hogy egy kicsit könnyebben teljen a mai délután is. Nem is húzom tovább az időt a délutáni kávé mellé. Jöjjön egy kis pörgés G. Balvin, Amber Mark és Travis Barker közös dala, szól a Jump. Jó rádiózást kívánok ma is!

0: Közlekedési információk.
1: Érdemes figyelni az autósoknak, elsősorban a belvárosban, hiszen a Bástya utca átépítéséhez kapcsolódó munkálatok egy újabb ütemhez érkeztek, úgyhogy változott a forgalmi rend ismételten. Gépjárművel jelenleg nem lehet behajtani a Bástya utcába, a Bem József utca, az Zrínyi Miklós utca, valamint a mozi köz felől sem. Érdemes figyelni az ideiglenes jelzéseket és a kihelyezett táblákat. A környéken kívül is érdemes figyelni, Nádas térségében a 86-os főút rövidebb szakaszai munkagépek dolgoznak, kaszálási munkálatok lassítják a haladást, de ugyancsak gépek dolgoznak a 76-os főúton Nádasd és az Ozmánbőki leágazó között. A Körmendés Ják, illetve Szombathely közti úton pedig a Szentpéterfai leágazó térségében fakivágás miatt időszakosan torlódás alakulhat ki. Én ezeket a közlekedési infókat látom és hoztam, ha önök is tapasztalnak valamit, a Körmend FM Facebook üzenetére tudják elküldeni. Úgyhogy a munkálatok mellett érdemes egy kis plusz idővel számolni, és természetesen óvatosan közlekedni.
0: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
4: Indulj el a Tájházak útján. Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
5: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
6: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. We were good.

Space című dalat szólt a Körmend FM-en ebben a szomorkás csütörtök délutánban, de ígérem, innen már igyekszem egy kicsit vidámabb dalokat hozni, vagy legalábbis teszek róla, hogy jobb kedvünk legyen, és közben talán a munkaidő is gyorsabban telik. Az időjárás most azért nem éppen a legvidámabb arcát mutatja, ugyanis érkezik egy hideg front, emiatt egyre több lesz felettünk a felhő, és esőre, záporokra is lehet számítani. Délután és kora este pedig még zivatar is kialakulhat. Sőt, erre még a szél is rátesz egy lapáttal. Kezdetben délnyugatról érkeznek majd élénkebb lökések, majd pedig fokozatosan nyugatira, észak-nyugatira fordul, és gyengül is. Zivatarok környezetében viszont átmenetileg erős viharos lehet. Nagyjából 17 fok körüli értékeket mérhetünk most is, itt Körmenden és a térségben, de holnap már valamivel barátságosabb idő jön, több napsütéssel, bár lesznek felhő átvonulások, néhol egy-egy rövid zápor is, de a hőmérők higanyszerű így is 16 és 21 fok közt alakul majd. Igazi őszi időben lesz részünk az elkövetkezendő napokban is, talán a hétvégére ígérnek nekünk több napsütést a meteorológusok, amit érdemes is lesz majd kihasználni. Most pedig időjárás után jöjjön valami, ami talán egy kicsit elfeledteti velünk ezt a borongós időt. Eros Ramazzottitól szól a Perle Strade una canzone most itt a Körmend FM-en.

Bryan Adams, Shine a Light című dalat szólt az elmúlt percekben a Körmend FM, mi pedig lassan az első óránk végéhez érkezünk. Hamarosan 2-kor kedves hírszerkesztő kolléganőm veszi át a mikrofont, Lakosi Gabi, és ő hozza önöknek a legfontosabb híreket, infókat. Aztán természetesen visszatérek, és folytatjuk együtt a csütörtök délután. A következő órában ismét belelapozok majd a kalendáriumba, és hozok egy kis érdekességet is arról, hogy milyen hobbikat választhatunk, ha szeretnénk tartalmasabban, izgalmasabban eltölteni egy-egy hétvégét. Ez most különösen aktuális, hiszen már tényleg itt kopogtat az ajtón a hétvége. Úgyhogy érdemes lesz velem tartani tehát a következő órában is. A hírek előtt azonban még egy kis zene. Nelly és Murphy Lee közösen a Shake Your Tail Feather következik most a 99.8-on.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ügyes iskolás leszek csoport is indul. Közeleg a fűtési szezon, érdemes ellenőriztetni a fűtőberendezéseket. Régi ízekkel fűtik fel het és kemencéjét. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ügyes iskolás leszek csoport is indul a Körmendi Pedagógiai Szakszolgálatnál. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi tagintézménye. Az ügyes iskolás leszek iskola előkészítő csoport kis létszámú 3-4 fős csoportokban játékos élményközpontú fejlesztő feladatokon keresztül támogatja az iskola kezdéshez szükséges készségek fejlődését. Tájékoztatott Lakosiné Dobroni Zsuzsa, tagintézmény vezető.
2: Lehetőség van jelentkezni az 5 éves nagycsoportos gyerekek számára, ez pedig az ügyes iskolás leszel. Ez, tehát mi ugye tudjuk, hogy minden

0: játékos fejlesztés történik. Ez is élményközponton nagyon szeretik a gyerekek, és ezzel kapcsolatosan is nagyon jó tapasztalataink vannak, visszajelzéseink vannak.
1: Közeleg a fűtési szezon. Érdemes időben ellenőriztetni a fűtőberendezéseket, Pogács Mónika információi következnek.
2: A komolyabb hidegek beköszönte előtt érdemes próbafűtést végezni, valamint szakemberrel ellenőriztetni a fűtőberendezéseket és a kéményt. Hívta fel a figyelmet a Vasi Katasztrófavédelem a közelgő fűtési szezon kapcsán. A próbafűtés során még időben kiderülhetnek az esetleges műszaki hibák, amelyeket a fűtési szezon megkezdése előtt ki lehet javítani. A fűtőeszközöket típustól és életkortól függetlenül tanácsos évente egyszer szakemberrel átvizsgáltatni, mivel a meghibásodásuk lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhat. A kémény ellenőrzésére is érdemes figyelmet fordítani. Társasházakban a kéményseprők automatikusan érkeznek, míg a családi házban élőknek időpontot kell foglalniuk az ingyenes kémény ellenőrzésre. A rendszeresen ellenőrzött kémények esetében nem feltétlenül jelent problémát, ha az ellenőrzés nem közvetlenül az első befűtés előtt történik. A gázzal fűtőknek 2 évente, a fával fűtőknek évente ajánlott kémény ellenőrzést kérniük.
1: Nem csak a kemence, egy régi közösségi hagyomány is életre kell szombaton Bödeházán. A Vasi és Zalai Tájházak útján eseménysorozathoz kapcsolódó hetés kemencéje programon azt mutatják meg, hogy egykor a sütés jóval többet jelentett az ételkészítésnél. Ezúttal egy különleges, vágott, zsíros finomságot lehet majd kóstolni, árult el Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere, a mesés hetés zöld út vezetője.
3: Hetés

0: hasonlít egy kicsit az őrségéhez az úgynevezett kódiszállásokkal kapcsolatban. Ezekről a házakról fogunk tartani egy előadást, egy beszélgetést, és természetesen megkínáljuk a vendégeinket.
1: A tájházak útján magyar-szlovén rendezvény sorozathoz Zala mellett Vas is csatlakozik. Megyénkben Magyar-Szombatfán és Vashosszúfaluban várják a hétvégén a kézműves és gasztronómiai programok az érdeklődőket. Néptánc próbák indulnak a Békeházban Körmendi oktató vezetésével. Ismét elindultak a néptánc próbák a vasvári Békeházban, ahol a résztvevők a vasmegyei táncokkal és erdélyi széki táncanyaggal is megismerkedhetnek. A foglalkozásokat csütörtökönként tartják. A próbákat Balog Ádám néptánc oktató vezeti, aki a körmendi Béri Balog Ádám néptánc együttes tagja. Kezdőket és újrakezdőket egyaránt várnak. Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, közölte a Klebersberg központ az MTI-vel. Emlékeztettek, hogy 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz egy Európai Uniós projektben. A tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett gépek sem maradnak kihasználatlanul, új tanulókhoz kerülnek. Az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket. Mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését kéri az országgyűléstől Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő erről a Facebook oldalán beszélt, arra reagálva, hogy Lajtár István legfőbb ügyész helyettes az országgyűlés elnökénél az ő, illetve Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Új női világcsúcsot állított fel a 3x3 soros Rubik kocka kirakásában egy 6 éves kínai kislány, miután egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 másodperces átlagidőt ért el, közölte a kínai állami televízió. Ezzel ő lett az első női versenyző, aki 4,5 másodperc alá került ebben a kategóriában. A férfi világcsúcsot is kínai versenyző tartja 3,51 másodperces átlaggal.
2: Sporthírek.
1: Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. Kiemelték ugyanakkor, a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi-északnyugati szél, délutára 18 fokra melegszik a levegő.
2: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Egy perc elmúlt 4:30, és már is elindítottam a délután egy újabb óráját itt a Körben, de Femen az elmúlt percekben három jó kis dal érkezett, Jennifer Lopez és David Guetta a legfrissebbje, aztán Philo és Jason Derulo egy-egy slágerével folytattuk. Én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok itt az éterben, és hamarosan egy kis hobbi keresésre indulunk, jönnek ugyanis a hosszú hűvös esték, amikor bizony egyre többször szorulunk be a négy fal közé, ilyenkor pedig jól jöhet egy olyan elfoglaltság, ami kikapcsol, feltölt, és nem feltétlenül abból áll, hogy egész este egy képernyőt bámulunk. Persze, ma sem marad el emellett a kalendárium sem, annak is utána nézzük, hogy mi minden kapcsolódik ehhez a naphoz, szeptember 24-éhez, és közben természetesen a zenéről sem feledkezem meg. Ebben az órában például velünk lesz majd Sam Smith és az I Feel In Love című dala, Adél is beköszön a Set Fire To The Rain-nel, és érkezik majd BL legfrissebbje is, a Rumli. Most pedig folytassuk Pixilot és Füsti közösével, What Do You Take Me For? Ez a dal szól. Jó rádiózást! We'll be right back.

0: Mike Posner és David Guetta, valamint az I Went Back to Ibiza szólt 99-80. Ha már arról beszélünk, hogy a hűvösebb hétvégéken mivel töltjük az időt, hát nézzünk meg néhány olyan hobbit, ami egy kicsit túlmutat a tévézésen és a telefonnyomkodáson. Ha szeretnek valamit a saját kezükkel létrehozni, a barkácsolás vagy a DIY rengeteg lehetőséget kínál, lehet kisebb fa vagy bőrtárgyakat készíteni, például egy kulcstartót, egy vágódeszkát vagy akár egy egyszerűbb pénztárcát. Aki pedig szeret pepecselni az apróbb részletekkel, annak a makettezés és a modellezés is nagyon jó választás lehet. Autók, repülők, különböző járművek összeállítása és kifestése akár egy egész hétvégét is el tud vinni. A technika szerelmesei pedig akár az elektronikába vagy a programozásba is találhatnak maguknak elfoglaltságot, bár én még mindig azt mondom, hogy inkább kerüljük a monitorozást, tehát a programozás is szerintem inkább ahhoz kapcsolódik. Itt az a cél szerintem egy hobbi keresésben, hogy elkerüljük az egész napos monitor bámulást. Ha inkább társaságban kapcsolódnánk ki, akkor elő lehet venni a modern társasjátékokat, a sakkot, dárcot, vagy akár a biliárdot is. Ma már egészen komoly stratégiai és kooperatív játékok közül is lehet választani, amelyek mellett garantáltan nem csak ülünk és nézzük az órát. És persze a gasztronómia is lehet hobbi nagyon sokaknál, például a kenyérsütés, a házi tészta készítése, vagy akár a kávékészítés tökéletes hétvégi elfoglaltság lehet. Ha pedig valaki szeretne még egy szinttel tovább menni, a különböző kávékészítési technikákkal is el lehet kezdeni kísérletezni. A lényeg, hogy ne feltétlenül azt keressük, hogy mi a legmenőbb vagy a legkülönlegesebb hobbi, hanem azt, amit szívesen kipróbálnánk, vagy szívesen csinálnánk, vagy már éppen ismerkedünk vele, de tényleg próbálnánk továbbfejleszteni, szóval rengeteg dolog van, amit kísérletezés után tovább lehet fejleszteni. Egy jó hobbi ugyanis nem attól jó, hogy mit gondolnak róla mások, hanem attól, hogy közben egy kicsit kikapcsol az ember. Úgyhogy remélem sikerült néhány jó tippel segíteni az ötletelést, és talán találtak is köztük olyat, amire azt mondják, hogy na, ezt én is kipróbálom. Mert néha tényleg csak egy jó ötlet kell ahhoz, hogy a hétvégén ne csak úgy elteljen, hanem legyen benne valami, amire jó lesz visszagondolni.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
4: Indulj el a tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágd neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
5: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
6: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer barkácsáruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer barkácsáruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
4: Patront vagy donert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
1: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Lady Gaga és a The D-Dance című dalon szólt a 99.8-on, szeptember 24-én csütörtökön, amikor is a Gellértek és a Mercedesek ünneplik a névnapjukat, de megnézzük most azt is, hogy mit tartogat már a kalendárium. Gellért nap, akkor egy kis érdekesség Szent Gellértről. Azt talán kevesebben tudják, hogy nem is magyar származású volt, Velencéből érkezett hazánkba, első István király idején, pedig fontos szerepet vállalt a kereszténység terjesztésében, sőt, ő volt Imre herceg egyik nevelője is, később pedig püspök lett, 1046-ban pedig mártír halált halt, a nevét pedig ma is őrzi például Budapest egyik legismertebb pontja, ugye a Gellért-hegy. De egy jó kis érdekesség is köthető ehhez a naphoz, hiszen 1889-ben ugyanezen a napon osztották ki a méterrendszert használó államok közt a méter és kilogramm metalonokat. Magyarország például egy platina iridium méter rudat és egy kilogramm metalont kapott. Szóval, ha valaki most azt mondja, hogy csak egy méterről van szó, akkor nyugodtan érdemes belegondolni, hogy ennek bizony komoly háttér története van. Szóval ez a két jó kis érdekesség emelhető ki a mai nap történelméből. A folytatásban pedig a ma ünneplőknek szól Adele és a Set Fire to the Rain című dala itt a Körmend FM-en.

Justin, és You Had Me forgott a 99.8-on, és egy újabb órának érkezünk a végéhez, hamarosan 3 óra, amikor is ismét Lakosi Gabi érkezik a hírekkel és a legfontosabb infókkal, aztán pedig természetesen visszatérünk, és folytatjuk a délutánt. Programból ma és holnap sem lesz hiány, ma a kosárlabda szerelmeseit várják szurkolói Ankétra a sportcsarnokba. A moziba is érdemes körülnézni, ahol egy izgalmas kultúrával is megismerkedhetünk, holnap pedig egy különleges beszélgetésre invitáljuk Önöket. Doszpot Péter, egykori gyilkossági főnyomozó és Antal Gábor szakpszichológus segítségével pillanthatunk be a sorozatgyilkosok világába. Szóval érdemes ezt velem tartani a következő órában is, hiszen a programok mellé természetesen jó zenékből sem lesz hiány a hírek előtt, pedig még maradunk egy kicsit a zenénél, indul BLR és a Rumli.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Várja az érdeklődőket a körmendi plébánia. Csettegő traktorokat várnak a szecsődi szüretre. A vasútállomáson fogták el a feltételezett drogdílert. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmendi plébániai templomokra várják az érdeklődőket. Több programmal várja a híveket és az érdeklődőket a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia a hétvégén. Pénteken este a közösségi házban folytatódik a plébániai esték sorozata. A vendég Lakner Bognár András, egyházmegyei zenei igazgató, a Székes Egyház orgonistája lesz, aki egy egyházzenész mindennapjai címmel tart előadást. Vasárnap délután a körmendi templom ad otthont a nyugdíjasok zarándoklatának, emiatt vasárnap este 6 órakor nem tartanak szentmisét a templomban. Magyar Szombatfai színes programokkal várja a hétvégén az érdeklődőket. A tájházak és a helyi értékek turisztikai bemutatását segíti a Tájházak útja szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés. A projekt keretében a hétvégén a határ mindkét oldalán színes programokat kínálnak az érdeklődőknek a tájházak. Magyar Szombatfai is csatlakozik, tájékoztatott Kovács István, szakmai vezető, a hegypásztorkör elnöke.
2: Hát magyar

0: környékén is lesz program, és hát szlovén oldalon ugyancsak, úgyhogy a Facebook oldalunkon, a Tájházak útja oldalon ezek részletesen láthatók. Most a Söbőhegyen a Hegypásztor kör által működtetett Pince Tájház az nem lesz nyitva. Ugye az elmúlt hétvégén nyitott portanap keretében volt a Hegyháznak a nyitott portanapja, és most ugyanebből az okból kifolyólag a Hegyház Szentpéteri Tájház sem, de tavasszal már egy nagyobb létszámban lesznek magyar oldalon is nyitva a tájházak. Emellett a Kehida-Kustányi tájházat emelnénk ki, Zalaszentgyörgyit, ami benne van együttműködésben, illetve szlovén oldalon nagyon sok partner.
1: Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. Látványos menetek mögött azonban jóval több van egy egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia nyugat-dunántúli néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra ez az őszi hagyomány.
2: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
1: Csákány Doroszlón szombaton tartják a szüreti felvonulást, amely a művelődési ház elől indul 14 órakor. A térzenét a körmendi fúvósok biztosítják, de ott lesz a mulatságon a Béri Balog Ádám táncegyüttes is. Nagymisz Dón 15 órakor indul el a menet a közösségi háztól, a Szőlőhegy kapunál kézműves vásárral és finomságokkal várják a résztvevőket. A molnaszecsődiek ugyancsak 26-ára invitálnak minden környékbelit a szüreti programokra. Azt írják, jöjjön mindenki mindenféle feldíszített járművön, lovaskocsival, fűnyíró traktorral vagy akár csettegő traktorral. A karavánhoz csatlakozók jelentkezését a Molnár Lajos Kulturális Egyesületnél várják. Közös szüretet rendeztek a szlovéniai Kapornakon, ahol hodosi óvodások és iskolások mellett 20 szentgotthárdi óvodás is megismerkedett a szüret hagyományaival. A közös szüretet Hodos község, Magyar Nemzeti Önkormányzati Közössége és Hodos önkormányzata szervezte. A vasútállomáson fogták el a drogkereskedőt. A szombathelyi vasútállomáson fogtak el egy 58 éves helyi férfit, aki a gyanú szerint kábítószert terjesztett a belvárosban, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A gyanúsított a kihallgatásán beismerő vallomást tett. A szombathelyi rendőrkapitányság kábítószer kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt folytat nyomozást az ügyben. A rendőrség közlése szerint további fogyasztókat is kihallgattak, velük szemben is folyik az eljárás. Közel 3 milliárdra nőtt az elektronikus fizetési tranzakciók száma 2025-ben. Tavaly közel 3 milliárd elektronikus fizetési tranzakciót hajtottak végre Magyarországon az előző évi 2,5 milliárd után, mondta Luspai Miklós, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrák igazgatóság igazgatója. Az innovatív megoldások is egyre népszerűbbek. 2025 végén már 3,2 millió bankkártya volt mobiltárcába regisztrálva, és az év során a kártyás vásárlások 31%-át mobiltárcán keresztül bonyolították. Lemondott Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke, közölte a kamara a honlapján. A tájékoztatás szerint Jámbor László az országos elnökségnek szeptember 21-én írt levelében azonnali hatállyal lemondott az országos szervezetnél betöltött elnöki tisztségéről. A szervezet a hivatásos, valamint a sportvadászokat tömörítő, önkormányzattal rendelkező, közfeladatokat, általános szakmai érdekképviseletet is ellátó köztestület. A kamarának mintegy 70 ezer tagja van. Leesett a nyári szezon utáni első hó a magas Tátra szlovákiai részén kedden reggel, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Az idei ősz első havazása nyomán a tengerszint feletti 1400-1600 méteres magasságon jelenleg összefüggő hótakaró fedi a szlovákiai magas Tátra bérceit. A hóréteg a magasabban fekvő részeken átlagosan 20 cm vastag, írták.
3: Sporthírek.
1: Vasárnaptól keddig Szolnokon edzőtáborozott a magyar női vízilabda válogatott. Ez volt az első állomása a jövő évi hazai rendezésű világbajnokság felkészülésének. Fejlődnie kell a játékosoknak, készülnek a világkupára, de a budapesti világbajnokságra van minden felépítve, mondta a szövetség Facebook oldalán Cseh Sándor szövetségi kapitány.
3: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi-északnyugati szél, délutára 18 fokra melegszik a levegő.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

egy újabb óra indult el a Város Kedvenc Rádiójában, itt a 99.8-on. Egy perccel járunk, 3:45 után, én Tóth Cili vagyok, továbbra is ottig leszek itt az éterben, és ahogy az előző óra végén is jeleztem, a tartalmakban ebben az órában sem lesz hiány, de persze mindez jó zenék nélkül mit sem érne. Hamarosan érkezik a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínház ajánlója, addig pedig többek közt Toons and I és a Dance Monkey szól, természetesen továbbra is önökre hangolva. Jó rádiózást!

0: mozi ajánló.
1: Azt hiszem, az időjárás is kedvez most annak, hogy egy kicsit melegebb helyre utazzunk, még ha csak képzeletben is. Ha pedig ma délután Marokkó felé vennék az irányt, még repülőre sem kell szállni. Folytatódik ugyanis a világjárók ismeretterjesztő sorozat a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínházban, ma pedig Marokkó kerül a középpontba. Délután 5 órától Varga András hátizsákos utazó kalauzolja el az érdeklődőket az 1001 éjszaka meséinek a földjére. Képek és videók segítségével járhatják be a sivatagot és a Szaharát, de megismerhetik az Atlasz hegységet és bepillanthatnak Marokkó különleges kultúrájában, annak mindennapjaiba is. Szóval, ha egy kis napsütésre, egzotikus hangulatra és képzeletbeli utazásra vágynak, akkor ma 17 órakor érdemes beülni a Körmendi moziba. Én pedig kellemes kikapcsolódást kívánok!
2: Mindjárt folytatjuk! 99.8.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám következik.
3: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend. Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
4: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
5: igazítsd hozzá a cipődet is.
4: Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
6: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
7: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
8: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
2: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Kölmeni kosárlabda szerelmeseinek is lesz majd fontos programjuk. Este 6 órától szurkolói ankétot tartanak a dr. Kristóf László sportcsarnokban. A klub részéről ott lesz Kocsis Tamás vezetőedző, Ferenc Csaba szakmai vezető, valamint Érsek István, a Kölmeni utánpótlás vezetője. Az este során pedig szó esik majd az április óta elvégzett munkáról, a keret kialakításáról és az igazolásokról, de a háttérben zajló folyamatokról és a következő időszak terveiről is. És ami egy szurkolói ankéton igazán fontos, hogy ezúttal is várják a kérdéseket, vagyis a szurkolók közvetlenül is megszólíthatják a klub képviselőit. Tehát ha kíváncsiak arra, hogyan áll össze az új szezon, milyen munka zajlott a háttérben, és mit várhatunk a következő időszaktól, ma este 6 órakor a dr. Kristóf László sportcsarnokban. A helyük.

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Egy elmaradt előadást pótolnak holnap a Patyány Örökség Központ színház termében Emberi Bestiák címmel. Egy olyan beszélgetésre kerül sor, amely az emberi természet legsötétebb oldalát járja körül. Doszpot Péter egykori gyilkossági főnyomozó és Antal Gábor szakpszichológus beszélgetésen keresztül pillanthatunk be abba, hogy hogyan gondolkodnak a sorozat gyilkosok, milyen tényezők állhatnak a háttérbe, és hogyan próbálják a szakemberek megérteni ezeket a rendkívüli eseteket. Tehát, hogyha önöket is érdekli a bűnügyek világa, a pszichológia és az, hogy mi húzódhat a felszín mögött, érdemes lesz ellátogatni a színházteremben. Tehát Emberi Bestiák holnap este 7.

0: Mimi Webb's Love Language szólt az elmúlt percekben, és újabb óra végéhez érkeztünk. Hamarosan 4 óra Lakosi Gabi kolléganőm pedig ismét érkezik a hírekkel és a legfontosabb információkkal. Én pedig a következő órában is maradok, és kicsit utána járok például annak, hogy miért is érdemes diót fogyasztani, ugyanis az ősz egyik igazi ajándéka ez a kis ropogós finomság, és nem csak azért, mert jól esik elrágcsálni, hanem bizony hasznos is. Ha pedig már az egészségnél tartunk, egy másik érdekes lehetőséget is hozok, a Semmelweis Egyetem ugyanis egy ingyenes online előadás sorozatot indít, hogy pontosan milyen témákkal készülnek, és hogyan lehet bekapcsolódni, ezt a következő órában kiderül. Most azonban jönnek a hírek Lakosi Gabival, aztán pedig folytatjuk együtt a délután.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend. Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
4: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
5: Indulj el a tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
1: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Ügyes iskolás leszek csoport is indul. Közeleg a fűtési szezon, érdemes ellenőriztetni a fűtőberendezéseket. Régi ízekkel fűtik fel hetés kemencéjét. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ügyes iskolás leszek csoport is indul a Körmendi Pedagógiai Szakszolgálatnál. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi tagintézménye. Az ügyes iskolás leszek iskola előkészítő csoport kis létszámú 3-4 fős csoportokban játékos élményközpontú fejlesztő feladatokon keresztül támogatja az iskola kezdéshez szükséges készségek fejlődését. Tájékoztatott Lakosiné Dobroni Zsuzsa, tagintézményvezető.
7: Lehetőség van jelentkezni ugye az 5 éves nagycsoportos gyerekek számára, ez pedig az ügyes iskolás leszel. Ez, tehát mi ugye tudjuk, hogy minden

0: fejlesztés történik. Ez is élményközpontú, nagyon szeretik a gyerekek, és ezzel kapcsolatosan is nagyon jó tapasztalataink vannak, visszajelzéseink vannak.
1: Közeleg a fűtési szezon. Érdemes időben ellenőriztetni a fűtőberendezéseket, Pogács Mónika információi következnek.
2: A komolyabb hidegek beköszönte előtt érdemes próbafűtést végezni, valamint szakemberrel ellenőriztetni a fűtőberendezéseket és a kéményt. Hívta fel a figyelmet a Vasi Katasztrófavédelem a közelgő fűtési szezon kapcsán. A próbafűtés során még időben kiderülhetnek az esetleges műszaki hibák, amelyeket a fűtési szezon megkezdése előtt ki lehet javítani. A fűtőeszközöket típustól és életkortól függetlenül tanácsos évente egyszer szakemberrel átvizsgáltatni, mivel a meghibásodásuk lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhat. A kémény ellenőrzésére is érdemes figyelmet fordítani. Társasházakban a kéményseprők automatikusan érkeznek, míg a családi házban élőknek időpontot kell foglalniuk az ingyenes kémény ellenőrzésre. A rendszeresen ellenőrzött kémények esetében nem feltétlenül jelent problémát, ha az ellenőrzés nem közvetlenül az első befűtés előtt történik. A gázzal fűtőknek 2 évente, a fával fűtőknek évente ajánlott kémény ellenőrzést kérniük.
1: Nem csak a kemence, egy régi közösségi hagyomány is életre kell Szombaton Bödeházán. A Vasi és Zalai Tájházak útján eseménysorozathoz kapcsolódó hetés kemencéje programon azt mutatják meg, hogy egykor a sütés jóval többet jelentett az ételkészítésnél. Ezúttal egy különleges, vágott, zsíros finomságot lehet majd kóstolni, árult el Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere, a mesés hetés zöld út vezetője.
3: A hetés gasztronómiája nagyon jól fel van dolgozva, a Muravidéki Magyarság megjelentetett hetés népi táplálkozása címmel egy könyvet. Mi most ezt a gyakorlatba ültetjük.

0: rendezvényeket.
1: A Tájházak útján magyar-szlovén rendezvény sorozathoz Zala mellett Vas is csatlakozik. Megyénkben Magyar-Szombatfán és Vashosszúfaluban várják a hétvégén a kézműves és gasztronómiai programok az érdeklődőket. Néptánc próbák indulnak a Békeházban Körmendi oktató vezetésével. Ismét elindultak a néptánc próbák a Vasvári Békeházban, ahol a résztvevők a vasmegyei táncokkal és erdélyi széki táncanyaggal is megismerkedhetnek. A foglalkozásokat csütörtökönként tartják. A próbákat Balog Ádám néptánc oktató vezeti, aki a Körmendi Béri Balog Ádám néptánc együttes tagja. Kezdőket és újrakezdőket egyaránt várnak. Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, közölte a Klebersberg központ az MTI-vel. Emlékeztettek, hogy 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz egy Európai Uniós projektben. A tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett gépek sem maradnak kihasználatlanul, új tanulókhoz kerülnek. Az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket. Mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését kéri az országgyűléstől Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő erről a Facebook oldalán beszélt, arra reagálva, hogy Lajtár István legfőbbügyész helyettes az országgyűlés elnökénél az ő, illetve Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Új női világcsúcsot állított fel a 3x3 soros Rubik kocka kirakásában egy 6 éves kínai kislány, miután egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 másodperces átlagidőt ért el, közölte a kínai állami televízió. Ezzel ő lett az első női versenyző, aki 4,5 másodperc alá került ebben a kategóriában. A férfi világcsúcsot is kínai versenyző tartja 3,51 másodperces átlaggal.
2: Sporthírek.
1: Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. Kiemelték ugyanakkor, a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi északnyugati szél, délutára 18 fokra melegszik a levegő.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. 5 órában is rád hangolva.

perccel járunk, 4:45 után elindult a délutánunk utolsó órája, és itt a Körmende Fementó Cili vagyok továbbra is, és a hátra lévő időben egy kicsit az egészség megőrzés felé fogunk elkalandozni. Szóval ez például a dióról, az ősz egyik igazi ajándékáról, és arról, hogy miért érdemes rendszeresen fogyasztani, de egy érdekes kezdeményezést is hozok, egy nagymúltú orvosi egyetem ingyenes online előadás sorozatot indít, amely a betegek hozzátartozóinak adhat kapaszkodót többek közt abban, hogy milyen tünetekre érdemes többek közt odafigyelni, és egy-egy betegség előre haladtával milyen változásokra lehet számítani. Hogy pontosan melyik egyetemről és milyen előadásokról van szó, az hamarosan kiderül, érdemes tehát velem tartani az utolsó alig 45 percnyi időben, és persze a jó zenékről sem feledkezünk meg, úgyhogy Sugar Babes után megyünk is tovább Tokyo Hotel legfrissebbjével, szóval most a California Nights.

0: Senki rosszban baj, Die című legfrissebb közöse forgott a Körmend FM-en az elmúlt percekben, és ahogy már az óra elején is, illetve az előző óra végén is említettem, egy érdekes kezdeményezés folytatódik, mégpedig a Budapesti Semmelweis Egyetemnek köszönhetően, és akár itt a térségben élőket is értekelhet, illetve valamelyest kapcsolódhatnak ehhez az előadás sorozathoz, ami teljesen ingyenes és online. Ez pedig nem más, mint a Senior Akadémia. A 15. szemeszter pedig október 5-én indul. Hogy milyen sokféle témáról hallhatunk az akadémia keretein belül, illetve az online előadás sorozat keretein belül, így össze például szó lesz a gyomorfekéről, a mesterséges intelligenciáról, az elhízásról, a plasztikai sebészetről, a nagyszülők és unokák kapcsolatáról, de még az Alzheimer-kor diagnózisának és kezelésének legújabb lehetőségeiről is. A jó hír pedig az, hogy bár a neve Senior Akadémia, nem csak az idősebb korosztályt várják, életkortól függetlenül bárki csatlakozhat. Az előadások online követhetők, a részvétel pedig teljesen ingyenes, mindössze egy regisztrációra van szükség. És ahogy említettem, október 5-én este 6 órakor indul, a nyitó előadás pedig azt járja körül, hogy vajon tényleg a múlt betegsége a gyomorfeké. Tehát ha szeretnének érdekes és közérthető előadásokat hallgatni, akkor érdemes utána nézni a Senior Akadémiának, hiszen éppen önöket vagy a családjukat is érintheti egy-egy téma, egy-egy betegség.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
4: Indulj el a Tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
5: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
6: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
1: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

A ősz akkor lassan a dió szezonja is itt van, és valljuk be, a dió nem csak a beigli egyik főszereplője lehet, egy kis marék belőle ugyanis több szempontból is nagyon jó választás lehet. A dió különlegessége, hogy a növényi élelmiszerek között kifejezetten sok omega-3 zsírsavat tartalmaz, emellett rostban, magnéziumban és antioxidánsokban is gazdag. A kutatások szerint a rendszeres, mértékletes dió fogyasztás a szív- és érrendszernek is kedvezhet, és mivel jól laktat, egy délutáni nassolásnál is jó alternatíva lehet a keksz vagy a chips helyett. Persze azért nem kell egyszer egy egész zacskóval eltüntetni belőle, hiszen meglehetősen kalóriadús. Egy kisebb marék, nagyjából 30 g bőven elég lehet, és talán még egy jó hír, most van igazán a szezonja, úgyhogy ha van otthon diófa, akkor lehet lassan nézegetni, összeszedegetni a termést, ha pedig nincs, akkor a piacokon érdemes körülnézni. Szóval diótörő elő, és jöhet az ősz egyik finom ajándéka.

Papa Roach és a Wake Up Call in Forgot a Város Rádiójában az elmúlt percekben, és hát szépen lassan el is érkezünk a mai délutánunknak is a végéhez. Bízom benne, hogy a mai nap is kellemes volt ez a 4 óra velem. Holnap ugyanígy itt leszek önökkel az éterben a hét utolsó délutánjával 1 és 5 óra közt, úgyhogy bízom benne, hogy számíthatok akkor is a hallgatókra. Minden esetre addig legyen nagyon szép az estéjük, holnap pedig mindenképpen várom önöket. Sok-sok jó slágerrel, érdekességgel, na meg programajánlóval Tóth Cilit hallották. Szép estét még egyszer mindenkinek! Oh,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Várja az érdeklődőket a körmendi plébánia. Csettegő traktorokat várnak a szecsődi szüretre. A vasútállomáson fogták el a feltételezett drogdílert. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmendi plébániai templomokra várják az érdeklődőket. Több programmal várja a híveket és az érdeklődőket a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia a hétvégén. Pénteken este a közösségi házban folytatódik a plébániai esték sorozata. A vendég Lakner Bognár András, egyházmegyei zeneigazgató, a Székesegyház orgonistája lesz, aki egy egyházzenész mindennapjai címmel tart előadást. Vasárnap délután a körmendi templom ad otthont a nyugdíjasok zarándoklatának, emiatt vasárnap este 6 órakor nem tartanak szentmisét a templomban. Magyar szombatfai színes programokkal várja a hétvégén az érdeklődőket. A tájházak és a helyi értékek turisztikai bemutatását segíti a Tájházak útja szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés. A projekt keretében a hétvégén a határ mindkét oldalán színes programokat kínálnak az érdeklődőknek a tájházak. Magyar szombatfa is csatlakozik, tájékoztatott Kovács István, szakmai vezető, a hegypásztorkör elnöke.
2: Hát Magyar szombatfa

környékén is lesz program, és hát szlovén oldalon ugyancsak, úgyhogy a Facebook oldalunkon, a Tájházak útja oldalon ezek részletesen láthatók. Most a Söbőhegyen a Hegypásztor kör által működtetett pince tájház az nem lesz nyitva. Ugye az elmúlt hétvégén nyitott portanap keretében volt a Hegyháznak a nyitott portanapja, és most ugyanebből az okból kifolyólag a Hegyház centméteri tájház

0: benne van együttműködésben, illetve a Szóvén oldalon nagyon sok partner.
1: Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. Látványos menetek mögött azonban jóval több van egy egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia nyugat-dunántúli néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra ez az őszi hagyomány.
2: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
1: Csákány Doroszlón szombaton tartják a szüreti felvonulást, amely a művelődési ház elől indul 14 órakor. A térzenét a körmendi fúvósok biztosítják, de ott lesz a mulatságon a Béri Balog Ádám táncegyüttes is. Nagy Mizdón 15 órakor indul el a menet a közösségi háztól, a Szőlőhegy kapunál kézműves vásárral és finomságokkal várják a résztvevőket. A molnaszecsődiek ugyancsak 26-ára invitálnak minden környékbelit a szüreti programokra. Azt írják, jöjjön mindenki mindenféle feldíszített járművön, lovaskocsival, fűnyíró traktorral vagy akár csettegő traktorral. A karavánhoz csatlakozók jelentkezését a Molnár Lajos Kulturális Egyesületnél várják. Közös szüretet rendeztek a szlovéniai Kapornakon, ahol hodosi óvodások és iskolások mellett 20 szentgotthárdi óvodás is megismerkedett a szüret hagyományaival. A közös szüretet Hodos község, Magyar Nemzeti Önkormányzati Közössége és Hodos önkormányzata szervezte. A vasútállomáson fogták el a drogkereskedőt. A szombathelyi vasútállomáson fogtak el egy 58 éves helyi férfit, aki a gyanú szerint kábítószert terjesztett a belvárosban, közölte a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság. A gyanúsított a kihallgatásán beismerő vallomást tett. A szombathelyi rendőrkapitányság kábítószer kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt folytat nyomozást az ügyben. A rendőrség közlése szerint további fogyasztókat is kihallgattak, velük szemben is folyik az eljárás. Közel 3 milliárdra nőtt az elektronikus fizetési tranzakciók száma 2025-ben. Tavaly közel 3 milliárd elektronikus fizetési tranzakciót hajtottak végre Magyarországon az előző évi 2,5 milliárd után, mondta Luspai Miklós, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrák igazgatóság igazgatója. Az innovatív megoldások is egyre népszerűbbek. 2025 végén már 3,2 millió bankkártya volt mobiltárcába regisztrálva, és az év során a kártyás vásárlások 31%-át mobiltárcán keresztül bonyolították. Lemondott Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke, közölte a kamara a honlapján. A tájékoztatás szerint Jámbor László az országos elnökségnek szeptember 21-én írt levelében azonnali hatállyal lemondott az országos szervezetnél betöltött elnöki tisztségéről. A szervezet a hivatásos, valamint a sportvadászokat tömörítő, önkormányzattal rendelkező, közfeladatokat, általános szakmai érdekképviseletet is ellátó köztestület. A kamarának mindegy 70 ezer tagja van. Leesett a nyári szezon utáni első hó a magas Tátra szlovákiai részén kedden reggel, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Az idei ősz első havazása nyomán a tengerszint feletti 1400-1600 méteres magasságon jelenleg összefüggő hótakaró fedi a szlovákiai magas Tátra bérceit. A hóréteg a magasabban fekvő részeken átlagosan 20 cm vastag, írták.
3: Sporthírek.
1: Vasárnaptól keddig Szolnokon edzőtáborozott a magyar női vízilabda válogatott. Ez volt az első állomása a jövő évi hazai rendezésű világbajnokság felkészülésének. Fejlődnie kell a játékosoknak, készülnek a világkupára, de a budapesti világbajnokságra van minden felépítve, mondta a szövetség Facebook oldalán Cseh Sándor szövetségi kapitány.
3: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi-északnyugati szél, délutára 18 fokra melegszik a levegő.
4: És
3: most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Indulj el a Tájházak útján. Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágd neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
4: igazítsd hozzá a cipődet is.
3: Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Örmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Astoria.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend. Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
2: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
4: Indulj el a tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Ügyes iskolás leszek csoport is indul. Közeleg a fűtési szezon, érdemes ellenőriztetni a fűtőberendezéseket. Régi ízekkel fűtik fel hetés kemencéjét. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ügyes iskolás leszek csoport is indul a körmendi pedagógiai szakszolgálatnál. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az ügyes iskolás leszek iskola előkészítő csoport kis létszámú 3-4 fős csoportokban játékos élményközpontú fejlesztő feladatokon keresztül támogatja az iskola kezdéshez szükséges készségek fejlődését. Tájékoztatott Lakosi Nédobroni Zsuzsa, tagintézményvezető.
6: Lehetőség van jelentkezni ugye az 5 éves nagycsoportos gyerekek számára, ez pedig az ügyes iskolás leszel. Ez, tehát mi ugye tudjuk, hogy minden

0: fejlesztés történik. Ez is élményközpontban nagyon szeretik a gyerekek, és ezzel kapcsolatosan is nagyon jó tapasztalataink vannak, visszajelzéseink vannak.
1: Közeleg a fűtési szezon. Érdemes időben ellenőriztetni a fűtőberendezéseket, Pogács Mónika információi következnek.
2: A komolyabb hidegek beköszönte előtt érdemes próbafűtést végezni, valamint szakemberrel ellenőriztetni a fűtőberendezéseket és a kéményt. Hívta fel a figyelmet a Vasi Katasztrófavédelem a közelgő fűtési szezon kapcsán. A próbafűtés során még időben kiderülhetnek az esetleges műszaki hibák, amelyeket a fűtési szezon megkezdése előtt ki lehet javítani. A fűtőeszközöket típustól és életkortól függetlenül tanácsos évente egyszer szakemberrel átvizsgáltatni, mivel a meghibásodásuk lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhat. A kémény ellenőrzésére is érdemes figyelmet fordítani. Társasházakban a kéményseprők automatikusan érkeznek, míg a családi házban élőknek időpontot kell foglalniuk az ingyenes kémény ellenőrzésre. A rendszeresen ellenőrzött kémények esetében nem feltétlenül jelent problémát, ha az ellenőrzés nem közvetlenül az első befűtés előtt történik. A gázzal fűtőknek 2 évente, a fával fűtőknek évente ajánlott kémény ellenőrzést kérniük.
1: Nem csak a kemence, egy régi közösségi hagyomány is életre kell Szombaton Bödeházán. A Vasi és Zalai Tájházak útján eseménysorozathoz kapcsolódó hetés kemencéje programon azt mutatják meg, hogy egykor a sütés jóval többet jelentett az ételkészítésnél. Ezúttal egy különleges, vágott, zsíros finomságot lehet majd kóstolni, árult el Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere, a mesés hetés zöld út vezetője.
3: A hetés gasztronómiája nagyon jól fel van dolgozva a Muravidéki Magyarság megjelenésére.

0: Természetesen megkínáljuk a vendégeinket.
1: A Tájházak útján magyar-szlovén rendezvény sorozathoz Zala mellett Vas is csatlakozik. Megyénkben Magyarszombatfán és Vashosszúfaluban várják a hétvégén a kézműves és gasztronómiai programok az érdeklődőket. Néptánc próbák indulnak a Békeházban Körmendi oktató vezetésével. Ismét elindultak a néptánc próbák a vasvári Békeházban, ahol a résztvevők a vasmegyei táncokkal és erdélyi széki táncanyaggal is megismerkedhetnek. A foglalkozásokat csütörtökönként tartják. A próbákat Balog Ádám néptánc oktató vezeti, aki a körmendi Béri Balog Ádám néptánc együttes tagja. Kezdőket és újrakezdőket egyaránt várnak. Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, közölte a Klebersberg központ az MTI-vel. Emlékeztettek, hogy 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz egy Európai Uniós projektben. A tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett gépek sem maradnak kihasználatlanul, új tanulókhoz kerülnek. Az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket. Mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését kéri az országgyűléstől Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő erről a Facebook oldalán beszélt, arra reagálva, hogy Lajtár István legfőbb ügyész helyettes az országgyűlés elnökénél az ő, illetve Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Új női világcsúcsot állított fel a 3x3 soros Rubik kocka kirakásában egy 6 éves kínai kislány, miután egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 másodperces átlagidőt ért el, közölte a kínai állami televízió. Ezzel ő lett az első női versenyző, aki 4,5 másodperc alá került ebben a kategóriában. A férfi világcsúcsot is kínai versenyző tartja 3,51 másodperces átlaggal.
2: Sporthírek.
1: Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. Kiemelték ugyanakkor, a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi-északnyugati szél, délutára 18 fokra melegszik a levegő.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Gábori Turmi. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Ha elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat, cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet.

hadd legyen az a pestrád. A design drogtól lassacskán már minden spanom mizantróp. A hangulatom monalizás közelít a blazírthoz. Totális apátia, nem áll föl

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Tudom, tele van gonddal, mind a két kezed.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Várja az érdeklődőket a körmendi plébánia. Csettegő traktorokat várnak a szecsődi szüretre. A vasútállomáson fogták el a feltételezett drogdílert. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmendi plébániai templomokra várják az érdeklődőket. Több programmal várja a híveket és az érdeklődőket a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia a hétvégén. Pénteken este a közösségi házban folytatódik a plébániai esték sorozata. A vendég Lakner Bognár András, egyházmegyei zeneigazgató, a Székesegyház orgonistája lesz, aki egy egyházzenész mindennapjai címmel tart előadást. Vasárnap délután a körmendi templom ad otthont a nyugdíjasok zarándoklatának, emiatt vasárnap este 6 órakor nem tartanak szentmisét a templomban. Magyar Szombatfai színes programokkal várja a hétvégén az érdeklődőket. A tájházak és a helyi értékek turisztikai bemutatását segíti a Tájházak útja szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés. A projekt keretében a hétvégén a határ mindkét oldalán színes programokat kínálnak az érdeklődőknek a tájházak. Magyar Szombatfa is csatlakozik, tájékoztatott Kovács István, szakmai vezető, a hegypásztorkör elnöke.
2: Hát Magyar Szombatfát mindenképpen kiemel.

0: környékén is lesz program, és hát szlovén oldalon ugyancsak, úgyhogy Facebook oldalunkon, a Tájházak útja oldalon ezek részletesen láthatók. Most a Sülbőhegyen a Hegypásztor kör által működtetett Pince Tájház az nem lesz nyitva. Ugye az elmúlt hétvégén nyitott portanap keretében volt a Hegyháznak a nyitott portanapja, és most ugyanebből az okból kifolyólag a Hegyház Szentpéteri Tájház sem, de tavasszal már egy nagyobb létszámban lesznek magyar oldalon is nyitva a tájházak. Emellett a Kehida-Kustányi tájházat emelnénk ki, Zalaszentgyörgyit, ami benne van együttműködésben, illetve a szlovén oldalon nagyon sok partner.
1: Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. Látványos menetek mögött azonban jóval több van egy egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia nyugat-dunántúli néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra ez az őszi hagyomány.
2: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám. Megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
1: Csákány Doroszlón szombaton tartják a szüreti felvonulást, amely a művelődési ház elől indul 14 órakor. A térzenét a körmendi fúvósok biztosítják, de ott lesz a mulatságon a Béri Balog Ádám táncegyüttes is. Nagymizdón 15 órakor indul el a menet a közösségi háztól, a Szőlőhegy kapunál kézműves vásárral és finomságokkal várják a résztvevőket. A molnaszecsődiek ugyancsak 26-ára invitálnak minden környékbelit a szüreti programokra. Azt írják, jöjjön mindenki mindenféle feldíszített járművön, lovaskocsival, fűnyíró traktorral vagy akár csettegő traktorral. A karavánhoz csatlakozók jelentkezését a Molnár Lajos Kulturális Egyesületnél várják. Közös szüretet rendeztek a szlovéniai Kapornakon, ahol hodosi óvodások és iskolások mellett 20 szentgotthárdi óvodás is megismerkedett a szüret hagyományaival. A közös szüretet Hodos község, Magyar Nemzeti Önkormányzati Közössége és Hodos önkormányzata szervezte. A vasútállomáson fogták el a drogkereskedőt. A szombathelyi vasútállomáson fogtak el egy 58 éves helyi férfit, aki a gyanú szerint kábítószert terjesztett a belvárosban, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A gyanúsított a kihallgatásán beismerő vallomást tett. A szombathelyi rendőrkapitányság kábítószer kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt folytat nyomozást az ügyben. A rendőrség közlése szerint további fogyasztókat is kihallgattak, velük szemben is folyik az eljárás. Közel 3 milliárdra nőtt az elektronikus fizetési tranzakciók száma 2025-ben. Tavaly közel 3 milliárd elektronikus fizetési tranzakciót hajtottak végre Magyarországon az előző évi 2,5 milliárd után, mondta Luspai Miklós, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrák igazgatóság igazgatója. Az innovatív megoldások is egyre népszerűbbek. 2025 végén már 3,2 millió bankkártya volt mobiltárcába regisztrálva, és az év során a kártyás vásárlások 31%-át mobiltárcán keresztül bonyolították. Lemondott Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke, közölte a kamara a honlapján. A tájékoztatás szerint Jámbor László az országos elnökségnek szeptember 21-én írt levelében azonnali hatállyal lemondott az országos szervezetnél betöltött elnöki tisztségéről. A szervezet a hivatásos, valamint a sportvadászokat tömörítő, önkormányzattal rendelkező, közfeladatokat, általános szakmai érdekképviseletet is ellátó köztestület. A kamarának mindegy 70 ezer tagja van. Leesett a nyári szezon utáni első hó a magas Tátra szlovákiai részén kedden reggel, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Az idei ősz első havazása nyomán a tengerszint feletti 1400-1600 méteres magasságon jelenleg összefüggő hótakaró fedi a szlovákiai magas Tátra bérceit. A hóréteg a magasabban fekvő részeken átlagosan 20 cm vastag, írták.
3: Sporthírek.
1: Vasárnaptól keddig Szolnokon edzőtáborozott a magyar női vízilabda válogatott. Ez volt az első állomása a jövő évi hazai rendezésű világbajnokság felkészülésének. Fejlődnie kell a játékosoknak, készülnek a világkupára, de a budapesti világbajnokságra van minden felépítve, mondta a szövetség Facebook oldalán Cseh Sándor szövetségi kapitány.
3: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi-északnyugati szél, délutára 18 fokra melegszik a levegő.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

vizet a számban, egy szexbomba ég.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ügyes iskolás leszek csoport is indult. Közeleg a fűtési szezon, érdemes ellenőriztetni a fűtőberendezéseket. Régi ízekkel fűtik fel hetés kemencéjét. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ügyes iskolás leszek csoport is indul a Körmendi Pedagógiai Szakszolgálatnál. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi tagintézménye. Az ügyes iskolás leszek iskola előkészítő csoport kis létszámú 3-4 fős csoportokban játékos élményközpontú fejlesztő feladatokon keresztül támogatja az iskola kezdéshez szükséges készségek fejlődését. Tájékoztatott Lakosiné Dobroni Zsuzsa, tagintézmény vezető.
2: Lehetőség van jelentkezni ugye az 5 éves nagycsoportos gyerekek számára, ez pedig az ügyes iskolás leszel. Ez, tehát mi ugye tudjuk, hogy

0: játékos fejlesztés történik. Ez is élményközpontú, nagyon szeretik a gyerekek, és ezzel kapcsolatosan is nagyon jó tapasztalataink vannak, visszajelzéseink vannak.
1: Közeleg a fűtési szezon. Érdemes időben ellenőriztetni a fűtőberendezéseket, Pogács Mónika információi következnek.
2: A komolyabb hidegek beköszönte előtt érdemes próbafűtést végezni, valamint szakemberrel ellenőriztetni a fűtőberendezéseket és a kéményt. Hívta fel a figyelmet a Vasi Katasztrófavédelem a közelgő fűtési szezon kapcsán. A próbafűtés során még időben kiderülhetnek az esetleges műszaki hibák, amelyeket a fűtési szezon megkezdése előtt ki lehet javítani. A fűtőeszközöket típustól és életkortól függetlenül tanácsos évente egyszer szakemberrel átvizsgáltatni, mivel a meghibásodásuk lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhat. A kémény ellenőrzésére is érdemes figyelmet fordítani. Társasházakban a kéményseprők automatikusan érkeznek, míg a családi házban élőknek időpontot kell foglalniuk az ingyenes kémény ellenőrzésre. A rendszeresen ellenőrzött kémények esetében nem feltétlenül jelent problémát, ha az ellenőrzés nem közvetlenül az első befűtés előtt történik. A gázzal fűtőknek 2 évente, a fával fűtőknek évente ajánlott kémény ellenőrzést kérniük.
1: Nem csak a kemence, egy régi közösségi hagyomány is életre kell Szombaton Bödeházán. A Vasi és Zalai Tájházak útján eseménysorozathoz kapcsolódó hetés kemencéje programon azt mutatják meg, hogy egykor a sütés jóval többet jelentett az ételkészítésnél. Ezúttal egy különleges, vágott, zsíros finomságot lehet majd kóstolni, árult el Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere, a mesés hetés zöld út vezetője.
3: A hetés gasztronómiája nagyon jól fel van dolgozva, a Muravidéki Magyarság megjelentetett hetés népi táplálkozása címmel egy könyvet. Mi most ezt a gyakorlat

0: itt egy kicsit az őrségihez, az úgynevezett kódiszállásokkal kapcsolatban. Ezekről a házakról fogunk tartani egy előadást, egy beszélgetést, és természetesen megkínáljuk a vendégeinket.
1: A tájházak útján magyar-szlovén rendezvény sorozathoz Zala mellett Vas is csatlakozik. Megyénkben Magyar-Szombatfán és Vashosszúfaluban várják a hétvégén a kézműves és gasztronómiai programok az érdeklődőket. Néptánc próbák indulnak a Békeházban Körmendi oktató vezetésével. Ismét elindultak a néptánc próbák a vasvári Békeházban, ahol a résztvevők a vasmegyei táncokkal és erdélyi széki táncanyaggal is megismerkedhetnek. A foglalkozásokat csütörtökönként tartják. A próbákat Balog Ádám néptánc oktató vezeti, aki a körmendi Béri Balog Ádám néptánc együttes tagja. Kezdőket és újrakezdőket egyaránt várnak. Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, közölte a Klebersberg központ az MTI-vel. Emlékeztettek, hogy 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz egy Európai Uniós projektben. A tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett gépek sem maradnak kihasználatlanul, új tanulókhoz kerülnek. Az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket. Mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését kéri az országgyűléstől Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő erről a Facebook oldalán beszélt, arra reagálva, hogy Lajtár István legfőbbügyész helyettes az országgyűlés elnökénél az ő, illetve Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Új női világcsúcsot állított fel a 3x3 soros Rubik kocka kirakásában egy 6 éves kínai kislány, miután egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 másodperces átlagidőt ért el, közölte a kínai állami televízió. Ezzel ő lett az első női versenyző, aki 4,5 másodperc alá került ebben a kategóriában. A férfi világcsúcsot is kínai versenyző tartja 3,51 másodperces átlaggal.
2: Sporthírek.
1: Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. Kiemelték ugyanakkor, a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi északnyugati szél, délutára 18 fokra melegszik a levegő.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Várja az érdeklődőket a körmendi plébánia. Csettegő traktorokat várnak a szecsődi szüretre. A vasútállomáson fogták el a feltételezett drogdílert. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmendi plébániai templomokra várják az érdeklődőket. Több programmal várja a híveket és az érdeklődőket a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia a hétvégén. Pénteken este a közösségi házban folytatódik a plébániai esték sorozata. A vendég Lakner Bognár András, egyházmegyei zeneigazgató, a Székesegyház orgonistája lesz, aki egy egyházzenész mindennapjai címmel tart előadást. Vasárnap délután a körmendi templom ad otthont a nyugdíjasok zarándoklatának, emiatt vasárnap este 6 órakor nem tartanak szentmisét a templomban. Magyar szombatfai színes programokkal várja a hétvégén az érdeklődőket. A tájházak és a helyi értékek turisztikai bemutatását segíti a Tájházak útja szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés. A projekt keretében a hétvégén a határ mindkét oldalán színes programokat kínálnak az érdeklődőknek a tájházak. Magyar szombatfa is csatlakozik, tájékoztatott Kovács István szakmai vezető, a Hegypásztorkör elnöke.

0: környékén is lesz program, és hát szlovén oldalon ugyancsak. Úgyhogy a Facebook oldalunkon, a Tájházak útja oldalon ezek részletesen láthatók. Most a Szőlőhegyen a Hegypásztor kör által működtetett pince tájház az nem lesz nyitva. Ugye az elmúlt hétvégén nyitott portanap keretében volt a hegyháznak a nyitott portanapja, és most ugyanebből az okból kifolyólag a hegyház centméteri tájház sem, de tavasszal már egy nagyobb létszámban lesznek magyar oldalon is nyitva a tájházak. Emellett a Kehida-Kustányi tájházat emelnénk ki, Zalaszentgyörgyit, ami benne van együttműködésben, illetve szlovén oldalon nagyon sok partner.
1: Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. Látványos menetek mögött azonban jóval több van egy egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia nyugat-dunántúli néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra ez az őszi hagyomány.
2: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
1: Csákány Doroszlón szombaton tartják a szüreti felvonulást, amely a művelődési ház elől indul 14 órakor. A térzenét a körmendi fúvósok biztosítják, de ott lesz a mulatságon a Béri Balog Ádám táncegyüttes is. Nagy Mizdón 15 órakor indul el a menet a közösségi háztól, a Szőlőhegy kapunál kézműves vásárral és finomságokkal várják a résztvevőket. A molnaszecsődiek ugyancsak 26-ára invitálnak minden környékbelit a szüreti programokra. Azt írják, jöjjön mindenki mindenféle feldíszített járművön, lovaskocsival, fűnyíró traktorral vagy akár csettegő traktorral. A karavánhoz csatlakozók jelentkezését a Molnár Lajos Kulturális Egyesületnél várják. Közös szüretet rendeztek a szlovéniai Kapornakon, ahol hodosi óvodások és iskolások mellett 20 szentgotthárdi óvodás is megismerkedett a szüret hagyományaival. A közös szüretet Hodos község, Magyar Nemzeti Önkormányzati Közössége és Hodos önkormányzata szervezte. A vasútállomáson fogták el a drogkereskedőt. A szombathelyi vasútállomáson fogtak el egy 58 éves helyi férfit, aki a gyanú szerint kábítószert terjesztett a belvárosban, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A gyanúsított a kihallgatásán beismerő vallomást tett. A szombathelyi rendőrkapitányság kábítószer kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt folytat nyomozást az ügyben. A rendőrség közlése szerint további fogyasztókat is kihallgattak, velük szemben is folyik az eljárás. Közel 3 milliárdra nőtt az elektronikus fizetési tranzakciók száma 2025-ben. Tavaly közel 3 milliárd elektronikus fizetési tranzakciót hajtottak végre Magyarországon az előző évi 2,5 milliárd után, mondta Luspai Miklós, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrák igazgatóság igazgatója. Az innovatív megoldások is egyre népszerűbbek. 2025 végén már 3,2 millió bankkártya volt mobiltárcába regisztrálva, és az év során a kártyás vásárlások 31%-át mobiltárcán keresztül bonyolították. Lemondott Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke, közölte a kamara a honlapján. A tájékoztatás szerint Jámbor László az országos elnökségnek szeptember 21-én írt levelében azonnali hatállyal lemondott az országos szervezetnél betöltött elnöki tisztségéről. A szervezet a hivatásos, valamint a sportvadászokat tömörítő, önkormányzattal rendelkező, közfeladatokat, általános szakmai érdekképviseletet is ellátó köztestület. A kamarának mintegy 70 ezer tagja van. Leesett a nyári szezon utáni első hó a magas Tátra szlovákiai részén kedden reggel, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Az idei ősz első havazása nyomán a tengerszint feletti 1400-1600 méteres magasságon jelenleg összefüggő hótakaró fedi a szlovákiai magas Tátra bérceit. A hóréteg a magasabban fekvő részeken átlagosan 20 cm vastag, írták.
3: Sporthírek.
1: Vasárnaptól keddig Szolnokon edzőtáborozott a magyar női vízilabda válogatott. Ez volt az első állomása a jövő évi hazai rendezésű világbajnokság felkészülésének. Fejlődnie kell a játékosoknak, készülnek a világkupára, de a budapesti világbajnokságra van minden felépítve, mondta a szövetség Facebook oldalán Cseh Sándor szövetségi kapitány.
3: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi-északnyugati szél, délutára 18 fokra melegszik a levegő.
3: Kezdődik az egészség és életmód, a Körmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
4: Fókuszban a gyermek. Interaktív élménynapot tart a Neuroprofess Szombathelyen, szombaton. Hogyan támogathatjuk gyermekünk fejlődését? Mit jelent a neurodiverzitás? Milyen szerepe van a családi egyensúlynak és hogyan kapcsolódik össze a mozgás, a táplálkozás és az idegrendszer működése? Ezekre a kérdésekre is választ keres a Neuroprofess szeptember 26-i 14 órakor kezdődő ingyenes szakmai és élménynapja, ahol pszichológusok, mediátor, gyógytornász és neurofeedback tréner várja az érdeklődőket. Magyar Marian ügyvezetővel beszélgettem az élménynap szakmai programjáról, a közreműködő szakemberekről. Arról is megkérdeztem a véleményét, szerinte miért ilyen gyakoriak manapság az idegrendszeri alapú problémák a gyermekeknél és felnőtteknél. A szolgáltatásuk ugyanis minden életkort lefed, az általuk kínált fejlesztési, feldolgozási technikákkal igyekszenek mindenkinek segítséget nyújtani. Bízva abban, hogy sikerült az önök számára érdekes műsort összeállítanunk, kíván kellemes rádióhallgatást önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
3: Egészség és életmód.

0: Fókuszban a gyermek. Interaktív élménynapot tart a Neuroprofess Szombathelyen szombaton. Hogyan támogathatjuk gyermekünk fejlődését? Mit jelent a neurodiverzitás? Milyen szerepe van a családi egyensúlynak, és hogyan kapcsolódik össze a mozgás, a táplálkozás és az idegrendszer működése? Ezekre a kérdésekre is választ keres a Neuroprofess szeptember 26-i 14 órakor kezdődő ingyenes szakmai és élménynapja, ahol pszichológusok, mediátor, gyógytornász és neurofeedback tréner várja az érdeklődőket. Magyar Marian ügyvezetővel beszélgettem az élménynap szakmai programjáról, a közreműködő szakemberekről. Arról is megkérdeztem a véleményét, szerinte miért ilyen gyakoriak manapság az idegrendszeri alapú problémák a gyermekeknél és felnőtteknél. A szolgáltatásuk ugyanis minden életkort lefed, az általuk kínált fejlesztési, feldolgozási technikákkal igyekszenek mindenkinek segítséget nyújtani.
1: Maga a cég, az a Human Profess Közhasznon Profit Kft. És annak egy szolgáltatása, szolgáltató központja tulajdonképpen a Neuroprofess, ami ában foglalja az ILF neurofeedbacket és a neurofeedbackhez kapcsolódó különböző szolgáltatásokat. Tehát végülis a Neuroprofess az egy ilyen kitalált név, ami magát ezt a szolgáltató központot nevesíti.
0: Magyar Marianna ügyvezető világosított fel bennünket a fontos alapokról. Azért kerestem meg ezt a céget, szolgáltatót, mert egy élménynapot szervez Szombathelyen, méghozzá interaktív élménynapot. Erről beszéljünk a hallgatóknak, csináljunk egyfajta virtuális meghívót.
1: Igen, a mostani élménynapunknak a központjába a gyermekeket raktuk. Ez is a címe, hogy Fókuszban a gyermek, és olyan témákkal próbáljuk a szülőket megérinteni, tehát itt ide az élménynapra azért a szülőket várjuk, nem a gyermekeket elsősorban, akik azt tapasztalják, vagy arról kaptak diagnózist a gyerekükkel kapcsolatban, hogy valamilyen idegrendszeri fejletlenség, valami idegrendszeri probléma, megkésett fejlődés van a háttérben, vagy ennél súlyosabb, akár autizmus, ADHD, különböző diszkek, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia van a gyereknek a diagnózisában. Őket próbáljuk meg egy kicsit közelebb hozni ahhoz, hogy milyen lehetőségek vannak jelenleg a területen, és ebben segít pszichológus, coach, neurofeedback tréner, gyógytornász, aki egyben táplálkozási tanácsokat is ad, hiszen azért azt tudjuk, hogy az idegrendszer, az működése, az nagyon sok tényező befolyás, és nagyon sok tényezőtől függ, tehát hogy egyedül csak az idegrendszer fejlesztését, akár mozgással, akár az ILF neurofeedbackkel fejleszteni, az még kevés. Ez mindenféle egyéb más dolgokat is vonhat maga mellé, illetve nagyon fontos, hogy a család is tudja mit kezdeni a különböző tünetekkel, a különböző diszfunkciókkal, és hogy ezt tudja

0: Interaktív élmény napot tart a Neuroprofesz Szombathelyen szombaton 14 órától. Az ingyenes szakmai és élménynapra pszichológusok, mediátor, gyógytornász és neurofeedback tréner várja az érdeklődőket. Magyar Marian ügyvezetővel beszélgettem az élménynap szakmai programjáról.
1: Ez a program szeptember 26-án szombaton lesz. Arra kérném, hogy az egyes program ajánlatokat, hogyha ismertetnénk, hány órától találhatók, mely szakemberek várják a szülőket, és akkor, ha ez egyben alá is bontanánk, hogy melyik szakember, melyik szakterületen tud tanácsokat adni, akkor ezekkel a szakszavakkal, amikből hallottunk, akkor az úgymond laikus hallgató is még többet tud. Tudom, az érintett családok pontosan tudják, hogy mit jelentenek ezek a szakszavak, de aki még csak most kerül ilyen probléma közelébe, vagy egyszerűen érdeklődőként hallgatja, az akkor mindjárt fogja tudni, hogy mit jelent ez a neurofeedback és a többiek, de akkor kérem szépen a programokat ismertessük.
2: 14 órakor kezdődik ugye a program, ez még egyszer mondom, hogy a hallgatók is meg tudják jegyezni, tehát szeptember 26-án szombaton 14 óra és 16:40 között tervezzük a programot, ez Szombathelyen a Pásztor utcában, a Humán Professznek az irodájában kerül megrendezésre. Első előadónk Herte Lendi Hanna Mária, ő egy pszichológus gyermekviselkedés terapeuta, aki az idegrendszeri éretlenség tüneteiről és fejlesztési lehetőségeiről fog előadást tartani, illetve hozzá kérdésekkel lehet fordulni. Ő specialistája az autizmus, a spektrum zavarnak, az ADHD-nak és a különböző diszfunkcióknak, tehát ebben próbálunk meg segítséget adni. Őt követi Antal Zsuzsanna 14:30-tól 15 óráig, aki családügyi mediátor, és ő pedig a gyermekhelye a családi rendszerben és a dinamikus egyensúlyról tart előadást, majd ezt követi egy kávészünet, aztán következem én, mint Magyar Marian, neurofeedback trénerként. Én az ILF neurofeedback tréninget mutatom be, amely egy olyan módszer és modern technológiával megsegített tréning program, ami az idegrendszer öngyógyító folyamatait segíti, és új idegi kapcsolatok kialakulását, a teljesítmény fokozását, támogatását segíti. Erről tartok egy 30 perces előadást, illetve élőbe be is tudjuk mutatni magát a neurofeedbacknek a működését, majd ezt követően 15 óra 40-től 16 óra 10-ig Bardocné Pál Alexandra gyógytornász fog beszélni arról, hogy a mozgás, a táplálkozás milyen összefüggésben van az idegrendszerrel, és 16 óra 10-től pedig kiscsoportos, kötetlen kerekasztal beszélgetésekkel várjuk az

0: Magyar Marian neurofeedback tréner a műsor vendége. A szakember egyúttal a Neuroprofess ügyvezetője is, amely szombaton 14 órától ingyenes interaktív élménynapot tart a gyermekek fejlesztése témakörében Szombathelyen, a Pásztor utcában. Erre invitáljuk a hallgatókat.
1: Tehát nem csak előadások lesznek, hanem azért mondtuk, hogy interaktívit ki lehet próbálni, a neurofeedbacket, a gyógytornász mutat különböző feladatokat, hogyha az érdekli a résztvevőket, illetve lehet külön akár beszélgetéseket kezdeményezni kis csoportokban a pszichológussal, a mediátorral. Magát a programnak az egész délutáni vezetője az Gáti Anett tanácsadó szakpszichológusunk, aki különben itt a kolléganőnk is a Neuroprofessben, és ő hozzá is lehet fordulni, terápiát is csinál, úgyhogy ő is mindenféle érdekességgel tud itt a helyszínen is az érdeklődők részére válaszolni a kérdésekre, vagy bemutatni, hogy mit is jelent, amit ő csinál.
2: Részvételi díjról is beszéljünk.
1: Teljesen ingyenes a részvétel, úgyhogy szeretettel várunk minden érdeklődőt, nincs semmilyen kötelezettség, úgyhogy ha valaki később érkezik, azt sem fogjuk kizárni, úgyhogy nyugodtan be lehet kapcsolódni a programba, és akkor itt megpróbáljuk minél inkább interaktívá és érthetővé tenni azt, ami ilyen nagyon tudományosan hangzik, ugye így első hallásra, de hogy tulajdonképpen ez a gyakorlatban ez egy teljesen egyszerű és jól érthető technikák és tanácsadási folyamatok.
2: De ugye akkor azért, ha valaki már tudja, hogy menni akar, akkor egy előregisztrációt szívesen fogadnak.
1: Így van, sőt, kérjük is. Két telefonszámot, illetve egy e-mail címet adtunk meg a különböző Facebookos posztjainkon, de akkor itt megragadom az alkalmat, hogy be is mondom, tehát egy 70-es 422-57-87, illetve egy 75-45-97-09-es telefonszámon lehet regisztrálni, illetve a zsuzsanna.antal@humanprofess.hu e-mail címen, vagy a kontakt@humanprofess.hu e-mail címen, amelyiket könnyebb megjegyezni, bármelyiken fogadjuk a regisztrációkat. Tényleg az csak azért, hogy a helyiségnek a befogadó képességét ne lépjük túl, és ne legyen kényelmetlen, hogy mindenkit nem tudunk beengedni. Hogyha olyan nagy számba jelentkeznének, akkor megismételjük az alkalmat, tehát hogy senkit nem akarunk ebből kizárni.

0: Interaktív élmény napot tart a Neuroprofess Szombathelyen szombaton 14 órától. Az ingyenes szakmai és élménynapra pszichológusok, mediátor, gyógytornász és neurofeedback tréner várja az érdeklődőket. Magyar Marian ügyvezetővel beszélgettem az élménynap szakmai programjáról.
1: Ahogy itt sorolta fel a közreműködőket, előadókat, ugye hallottunk itt szakpszichológusról, gyermekpszichológusról, abaterapeutáról, gyógytornászról, trénerről. Ezek manapság nagyon nagy hiány szakmák, és milyen jó, hogy önöknél van egy csapat a fejlesztéseket, a családok segítését teljes erővel végzik.
2: Igen, alapvetően ez is volt a célunk, tehát amikor mi eldöntöttük, hogy ILF neurofeedbackkel szeretnénk foglalkozni, akkor egyből jött az az ötlet is, hogy mi azért nagyobban is tudunk gondolkodni, ezt így a múltunkból is hoztunk, hogy nekünk a partnerség, a konzorciális együttműködés, vagy egyáltalán csak az együttműködés az ugye az életünk része volt, tehát hogy nem mi akarunk mindent tudni és mindent megoldani, mert azt is látjuk, hogy a problémák általában sokkal összetettebbek annál, hogy most egyféle segítség mindenkinek jó legyen, és azt is látjuk, hogy a szülők, a családok nagyon-nagyon el vannak veszve ebbe az iszonytatos információ halmazba. Tehát most már nem az a baj, hogy nem jutunk hozzá információhoz, hanem hogy árad felénk a mindenféle információ, amiből ki kell tudni választani azt, hogy nekem, vagy a gyerekemnek, vagy a családomnak mi az, ami a legmegfelelőbb lenne. És ebbe így a munkánk során is napi szinten látjuk, hogy elvesznek a szülők, hogy egyáltalán hova forduljanak, és az volt az alapfelterésünk, hogy ne egy olyan szolgáltató legyünk, aki így küldözgeti egyik háztól a másikig az érdeklődőket, hanem akár így egy térben, egy helyen tudjuk azt biztosítani, hogy az adott gyereknek, az adott családnak különböző szakemberek akár itt vannak helyben, és igénybe tudja venni a szolgáltatásokat, és nem az van, hogy persze jó lenne még ide is elmenni, meg oda, de akkor ajánljatok valamit, hát általában sajnos nem tudunk, tehát hogy megpróbáltuk azokat a szakembereket magunk köré gyűjteni, akik ebben a témakörben, ami az idegrendszer és a idegrendszeri fejletlenség, az a megkésett fejlődési rendellenességekhez szorosan kapcsolódik, és akkor így nem nincs küldözgetés, nincs egyik helyről a másikra utasítás a szülőknek, családoknak, hanem azt tudjuk mondani, hogy itt van a másik széken ül a kolléganő, vagy ő tőle is lehet akár időpontot kérni, és nem kell keresgetni, hogy én akkor most kihez forduljak, hanem itt van házon belül.

0: Magyar Marian neurofeedback tréner a műsor vendége, a szakember egyúttal a Neuroprofess ügyvezetője is, amely szombaton 14 órától ingyenes interaktív élménynapot tart a gyermekek fejlesztése témakörében Szombathelyen, a Pásztor utcában. Erre invitáljuk a hallgatókat.
1: Egyébként ezekkel a problémákkal, amikről beszéltünk, most szó esett, ez ebben mely korosztály az érintett, szóval milyen tólig kor tudunk mondani, akiknek tud segíteni a cég?
2: Nagyon-nagyon jó a kérdés, mert ezt így rendszeresen megkapjuk, hogy is kik fordulhatnak hozzánk. Azt szoktuk mondani, hogy amikor először a probléma jelentkezik, tehát ez általában ilyen bölcsöde vége, óvoda eleje, tehát itt értem a megkésett beszéd, fejlődés, a különböző mozgás problémák, tehát a nem tud szögdelni, nem tud egy lábon állni, tehát hogy ezek a problémák azért elég korán megjelennek, tehát a mozgás és a beszéd, ugye ezek szorosan össze is függenek egymással, tehát van ez az időszak, aztán a következő nagyon meghatározó időpont az az iskola előtti időszak, tehát amikor az iskola érettségi vizsgálatok elkezdődnek, és akkor a szülők szembesülnek vele, hogy hú, a gyerek nagyon-nagyon sok minden bele van maradva az iskola érettségtől, akkor azért ott szokott lenni egy nagyobb ilyen sok hatása a családokban, illetve az iskola kezdés, amikor így előkerülnek azok a problémák, hogy mindenféle magatartászavarok, mindenféle diszfunkciók, tehát hogy itt előkerülnek tényleg ezek a diszkalkulia, diszlexia, diszgráfia, figyelemzavar, hiperaktivitás, tehát hogy itt iszonyú széles a skála, tehát ezek ilyen kis iskolás korban, kinél mikor, de azért ezek elég gyorsan és elég gyakran felszoktak merülni, de aztán vannak a későbbi korosztályokban mindenféle stressz okozta idegrendszeri problémák, tehát itt a túlterheltség, az alvászavarok, a túl magas elvárások, a nagyon-nagyon sok információ áradat, ami a gyereket éri, ezek az ilyen tinédzserkori, tehát ott ez is egy nagyon jellemző időszak a családok életében, hogy akkor válik a gyerek ilyen elég problémássá, és aztán itt mondhatnám a felnőtteket, a menedzser betegségeket, tehát hogy amikor a alvás problémákból keletkező mindenféle szomatikus tünetek, akkor a stressz, a különböző hormonális változásoktól a non-stop fejfájásig, tehát hogy itt tényleg elég széles a kör, amivel megjelennek a felnőtt korosztály, és azt kell mondjam, hogy körülbelül a mi munkánk az ott zárul, amikor az időskorba elkezdődik mondjuk egy időskori demencia, ami szintén azt nem mondom, hogy teljes mértékben megelőzhető, de azért jócskán kitolható az aktív kor azzal, hogyha ezeket az idegrendszeri történéseket kezeljük, illetve ezekről egyáltalán tudunk, és mondjuk a táplálkozással, mozgással, idegrendszeri fejlesztéssel ezeket minél későbbre toljuk, és nem egy korai szakasz a következik be, tehát hogy ez is benne van a pakliban, hogy akár időskorban ezek a különböző idegrendszeri tüneteket megpróbáljuk minél későbbre tolni. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen az élet kezdetétől az élet végéig mindenki lehet az ügyfelünk, mert hogy az idegrendszerünk az teljes életünkbe elkísér bennünket, és mindig van vele teendőnk.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Zárjuk a beszélgetést Magyar Marian neurofeedback trénerrel, akivel egy szombaton 14 órától kezdődő ingyenes interaktív élménynapot ajánlottunk a hallgatóink figyelmébe.
2: Én tudom, hogy azért ez a kérdés, amit mondok, egy mondatban nem igazán megválaszolható, szóval ezzel együtt kérdezem, csak tényleg egy ilyen vélemény szilánként, hogy vajon az idegrendszerünk gyengült meg itt a 21. századra, vagy pedig a tényleg akkor a információ és stressz halmaz támad bennünket, hogy ez gyengíti az amúgy erős idegrendszert?
3: Hát igen, a kérdésben benne is van a válasz, tehát az idegrendszerünk semmivel nem lett gyengébb, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, tehát azt kell mondjam, hogy sajnos az idegrendszerünk nem tudja felvenni azt a fejlődést, aminek ki van téve a jelenkorba. Egy kutatást olvastam, hogy mondjuk egy pár száz évvel ezelőtt, vagy akár csak 50 évvel ezelőtt hány pixel érte az agyunkat, az idegrendszerünket egy nap, na annak most a több ezerszerese, és az agy, meg az idegrendszer az nem fejlődött ennyit, hogy ezt az iszonyat mennyiségű, csak ha pixelbe mérjük a napi bevitelét az agyunknak, hogy ezt képes legyen feldolgozni, és ehhez még jön a túlhajszolt életmód, a stressz, a mindenhol ott akarok lenni, minden információ elér, mindenről tudni akarok, se a FOMO-k, semmiből nem akarok kimaradni, tehát hogy ez mind hozzáteszi azt, hogy kinek mennyire képes az idegrendszer ezt a napi szintű áradatot feldolgozni, és hogy kinél milyen tünetekkel fog ez járni, hogyha sajnos ez nem sikerül. Úgyhogy ez az életmódunkból és a körülöttünk lévő világ felgyorsulásából adódik.
2: Még az is eszembe jutott egy kicsit így kérdésként is, hogy nem tudom én, egy 50 évvel ezelőtt, hogyha valaki így tanulásban hátrányos helyzetbe került, akkor általában be lehetett tudni a szociális hátterének, de manapság, amiket itt soroltunk, problémák, az nem válogat szociális helyzettől függetlenül a szegény, a gazdag, a nagyon törődő, a nagyon elhanyagoló családok mindenhova juthat probléma, ugye?
3: Abszolút. Tehát, hogy ez semmilyen szinten nem ahhoz kapcsolódik,

0: fordulnak elő a gyerekkel, tehát hogy nem hallunk ilyet, hogy unatkozom, mert hogy non-stop program van, non-stop valami aktivitás van, valami történjen a gyerekkel, ha más nem, akkor benyomjuk neki a iPad-et, a laptopot, a nem tudom én mi, bekapcsoljuk a tévét, nézzen mesét, de a mesébe is azt is napi szinten látjuk, hogy most már egy lassú magyar népmese, vagy egy húk, vagy egy olyan, ami a mi gyerekkorunkban már az is pörgősnek számított, az a mostani gyereket 3 percre köti le körülbelül, tehát hogy csörögjön, zörögjön, villódzon, és minden actionbe legyen egy pillanat alatt, és azok tudják odakötni a gyereket a székhez, úgyhogy ebből is látszik, hogy teljesen felgyorsult minden körülöttünk, és az idegrendszerünknek pedig egyfajta lelassulásra a szüksége, jó minőségű alvásra, hiszen a jó minőségű alvás alatt dolgozza fel mindazt az információt, amit kapott, csak ha mindez nincs meg, akkor ez egy, mint egy ilyen gumiszalag, amit húzok, feszítek, aztán egyszer csak elszakad, és akkor jönnek a problémák.
1: Hát nagyon szépen köszönöm Magyar Marián ügyvezetőnek ezt a beszélgetést. Itt az interjú végén akkor még egyszer ismételjük el ezt az eseményt, amire várjuk a szülőket, hogy tanácsot, meg gyakorlati segítséget kapjanak. Mikor, hol?
0: Igen, tehát szeptember 26-án szombaton 14 órától Szombathelyen a Pásztor utca 2 szám alatt a Humán Professz irodában. Fókuszban a gyermek, interaktív élmény napra várjuk az érdeklődőket a Neuroprofessz szolgáltató központ által szervezve.
1: Köszönöm szépen az interjút.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
1: Ennyi volt mai Egészségmagazin című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács.

0: Mónika.
1: Ez volt az Egészség és Életmód, a Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja Önöket az Egészség és Életmód egy óra magunkért.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ügyes iskolás leszek csoport is indult. Közeleg a fűtési szezon, érdemes ellenőriztetni a fűtőberendezéseket. Régi ízekkel fűtik fel hetés kemencéjét. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ügyes iskolás leszek csoport is indul a Körmendi Pedagógiai Szakszolgálatnál. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi tagintézménye. Az ügyes iskolás leszek iskola előkészítő csoport kis létszámú 3-4 fős csoportokban játékos élményközpontú fejlesztő feladatokon keresztül támogatja az iskola kezdéshez szükséges készségek fejlődését. Tájékoztatott Lakosiné Dobroni Zsuzsa, tagintézmény vezető.
2: Lehetőség van jelentkezni ugye az 5 éves nagycsoportos gyerekek számára, ez pedig az ügyes iskolás leszel. Ez, tehát mi ugye tudjuk, hogy

0: játékos fejlesztés történik. Ez is élményközpontú, nagyon szeretik a gyerekek, és ezzel kapcsolatosan is nagyon jó tapasztalataink vannak, visszajelzéseink vannak.
1: Közeleg a fűtési szezon. Érdemes időben ellenőriztetni a fűtőberendezéseket, Pogács Mónika információi következnek.
2: A komolyabb hidegek beköszönte előtt érdemes próbafűtést végezni, valamint szakemberrel ellenőriztetni a fűtőberendezéseket és a kéményt. Hívta fel a figyelmet a Vasi Katasztrófavédelem a közelgő fűtési szezon kapcsán. A próbafűtés során még időben kiderülhetnek az esetleges műszaki hibák, amelyeket a fűtési szezon megkezdése előtt ki lehet javítani. A fűtőeszközöket típustól és életkortól függetlenül tanácsos évente egyszer szakemberrel átvizsgáltatni, mivel a meghibásodásuk lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhat. A kémény ellenőrzésére is érdemes figyelmet fordítani. Társasházakban a kéményseprők automatikusan érkeznek, míg a családi házban élőknek időpontot kell foglalniuk az ingyenes kémény ellenőrzésre. A rendszeresen ellenőrzött kémények esetében nem feltétlenül jelent problémát, ha az ellenőrzés nem közvetlenül az első befűtés előtt történik. A gázzal fűtőknek 2 évente, a fával fűtőknek évente ajánlott kémény ellenőrzést kérniük.
1: Nem csak a kemence, egy régi közösségi hagyomány is életre kell Szombaton Bödeházán. A Vasi és Zalai Tájházak útján eseménysorozathoz kapcsolódó hetés kemencéje programon azt mutatják meg, hogy egykor a sütés jóval többet jelentett az ételkészítésnél. Ezúttal egy különleges, vágott, zsíros finomságot lehet majd kóstolni, árult el Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere, a mesés hetés zöld út vezetője.
3: A hetés gasztronómiája nagyon jól fel van dolgozva, a Muravidéki Magyarság megjelentetett hetés népi táplálkozása címmel egy könyvet. Mi most ezt a gyakorlat

0: kicsit az őrségéhez, az úgynevezett kódiszállásokkal kapcsolatban. Ezekről a házakról fogunk tartani egy előadást, egy beszélgetést, és természetesen megkínáljuk a vendégeinket.
1: A tájházak útján magyar-szlovén rendezvény sorozathoz Zala mellett Vas is csatlakozik. Megyénkben Magyar-Szombatfán és Vashosszúfaluban várják a hétvégén a kézműves és gasztronómiai programok az érdeklődőket. Néptánc próbák indulnak a Békeházban Körmendi oktató vezetésével. Ismét elindultak a néptánc próbák a vasvári Békeházban, ahol a résztvevők a vasmegyei táncokkal és erdélyi széki táncanyaggal is megismerkedhetnek. A foglalkozásokat csütörtökönként tartják. A próbákat Balog Ádám néptánc oktató vezeti, aki a körmendi Béri Balog Ádám néptánc együttes tagja. Kezdőket és újrakezdőket egyaránt várnak. Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, közölte a Klebersberg központ az MTI-vel. Emlékeztettek, hogy 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz egy Európai Uniós projektben. A tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett gépek sem maradnak kihasználatlanul, új tanulókhoz kerülnek. Az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket. Mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését kéri az országgyűléstől Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő erről a Facebook oldalán beszélt, arra reagálva, hogy Lajtár István legfőbb ügyész helyettes az országgyűlés elnökénél az ő, illetve Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Új női világcsúcsot állított fel a 3x3 soros Rubik kocka kirakásában egy 6 éves kínai kislány, miután egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 másodperces átlagidőt ért el, közölte a kínai állami televízió. Ezzel ő lett az első női versenyző, aki 4,5 másodperc alá került ebben a kategóriában. A férfi világcsúcsot is kínai versenyző tartja 3,51 másodperces átlaggal.
2: Sporthírek.
1: Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. Kiemelték ugyanakkor, a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi-északnyugati szél, délutára 18 fokra melegszik a levegő.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Kör.

0: Élményekkel kötik össze a vasi, a zalai és a szlovén tájházakat az előttünk álló hétvégén. Többször is beszéltünk már róla ezen a héten, bemutattuk a vasi résztvevőket, most pedig egy zalai közreműködő településre látogatunk, Bödeházára a következőkben, majd megtudhatják, hogy vajon mitől is hasonlít az őrségre a hetés régi mindennapjai élete. Aki kalauzol minket, Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere, a Mesés Hetés Zöld út vezetője, akit elsőként azt hallhatjuk, hogy hogyan is kapcsolódtak a tájházok útján eseménysorozathoz, és mi az, amit a kemencében sütni fognak az előttünk álló hétvégén.
1: Mi a Mesés Hetés Zöld útnak a részei vagyunk, mint település. Ez azt jelenti, hogy hetés régi néprajzi tájegységünk. A tájházak útja az nem egy friss Interreg pályázat, már előtte az előző ciklusban is volt egy Interreg pályázat, ez ennek a folytatása. Mi már ebben a folyamatban is részt vettünk, akkor Magyarországról 4 tájház volt, illetve Szlovéniában 4 tájház volt szintén. Ez a kör most bővült, most sokkal több tájház vesz részt, úgyhogy kibővítettük a tájházak útját, és ehhez szombaton nekünk egy gasztronómiai rendezvényünk lesz, Hetés kemencéje címmel. Langali sütés várható, a Facebookon, a Mesés Hetés oldalon megosztottuk az információkat, ugye hetés gasztronómiája nagyon jól fel van dolgozva, a Muravidéki Magyarság megjelentetett hetés népi táplálkozása címmel egy könyvet, mi most ezt a gyakorlatba ültetjük át, és aki eljön hozzánk, szeretettel várjuk Langalival, illetve vasárnap van egy másik napunk, hetés épített örökségéhez kapcsolódik, itt pedig a kódisállásos házak lesz a téma. Hetés építészete eltér egy kicsit a környezetnek az építészetéhez, de hasonlít egy kicsit az őrségéhez az úgynevezett kódiszállásokkal kapcsolatban. Ezekről a házakról fogunk tartani egy előadást, egy beszélgetést, és természetesen megkínáljuk a vendégeinket.
0: És hát nincs is messze az őrség, a mi környékünk. Nyilván sokan útra kelnek majd, hogy meglátogassák, akár a Bödeházán található eseményhelyszínt, akár egy-egy szlovén települést, amely szintén kapcsolódik a tájházok útján programsorozathoz ezen a hétvégén. Ha már arra járunk, akkor mit nézzünk még meg a környéken?
1: Bödeháza közvetlenül a határon lévő település, a szomszédos Zsitkóc Dobronak községhez tartozik, ugye Dobronak híres az orchideás farmjáról, illetve van egy gyönyörű szép tó is környezetében, ez a Bukovinszkoja jezero, vagy én csak Dobronaki tónak szoktam hívni, nagyon szép turista információs ponttal, energiapontokkal, van egy gyönyörű szép kápolna, és hát önállók is vannak programok, tehát nem csak a tájházakat, hanem ugye a turizmus világnapja is lesz 27-én, úgyhogy érdemes egy több részből álló, akár kerékpártúrával összekötni hát is épített örökségének a megtekintését, illetve a gasztronómiai napunk is mind a kettő-kettő órakor kezdődik délután, tehát hogy egy kényelmes ebéd után bőven ide lehet érni, minek nem tettük korábbra, egy jó, szép, reméljük jó időben lévő délután tudunk akkor együtt tölteni.

0: Ma este is a Tájházak útján esemény sorozat ad témát nekünk. A Vas és az Alai Tájházak mellett a szlovén műemlékegyüttesek is csatlakoznak a programhoz most szombaton és vasárnap. Bödeháza pedig szintén itt van velünk, Bedő Andrea polgármester továbbra is. A Mesés Heti és Zöld Út vezetőjével beszélgetünk a hétvégi eseményekről.
1: Bödeháza a Hetés egyik települése, ugye pici település vagyunk, de sok programmal. Mi úgy gondoltuk, hogy a helyi termelőket részesítjük előnybe, így általában vásárokat tartunk, és törekszünk a négy évszakosságra. Télen is van adventi vásárunk, újévi sétánk van, tehát próbáljuk összekötni a településeit Hetésnek. Húsvéti vásárunk van, a Harsangi séta van előtte, van a falunap, ami Bödeházán pünkösd előtti hétvégén van, tehát ez egy mozgó ünnep. Itt is a kemencében nagyon sokszor sül ez az úgynevezett hőkönsült perec, vagy kerekperec, ami ilyen kör formájú, és egy csavart perec nagyon finom tésztával, de sült már nálunk fumu is. A fumu ugye a Hetésnek a babakalácsa, hírvégyes termék, tehát elég gazdag gasztronómiával rendelkezünk, és hát a közösség megnyitja rendszeresen a kifelé is a kapukat, hiszen a turizmusból szeretnénk jócskán megélni itt a településen is, ősszel is vannak programok, illetve hát az egyik leghíresebb eseményünk az az úgynevezett kocintós túra, ami karácsony és szilveszter között van, és itt a szlovén oldalról indulva téve egy kört a határon lévő parkban szoktuk befejezni, és ott kocintunk az új évre búcsúzóul, illetve az új évet köszöntve. És harmadik alkalommal rendezzük a határtalan vásárt ugyanezen a Hetés barátságparkban, ez most október 3-án lesz a harmadik vásár, ahol a szlovén árusok a szlovén oldalon árulnak, a magyar árusok a magyar oldalon árulnak, és hát a vendégeink hol euróval, hol forinttal fizetve, így minden részvevőre a saját szabályozása vonatkozik. Úgyhogy nagyon izgalmas szerintem ahhoz képest, hogy milyen pici település vagyunk az életünk, és hát kíváncsian várjuk ezt a mostani hétvégét, mert hiszen ez egy új rendezvény itt a Tájházak útján. Ez az első olyan, amikor egyszerre minden tájházban próbáljuk ezeket az eseményeket egyrészt a gasztronómiához, másrészt pedig az épített örökségünkhez kapcsolni.
0: Az őrség esetében talán a kód is állásos házakat említett, hogy az az, ami hasonló a Hetésben is, de szerintem tök magolajat is ütnek, és az ugye az őrségnek az egyik nagyon fontos gasztronómiai terméke, de a Hetésben is híres, ugye?
1: Igen, a helyiek még tartanak olajtököt, el szokták vinni kiütetni, tehát hogy helyi termékként a tök magolaj is megjelenik, igen, természetesen a vásárainkon is, illetve nagyon jól összhangba lehet hozni, hiszen például a vásárokban Dobronok melletti településen van egy gibanica ház, ahol még pedig az úgynevezett százrétű béles, tehát a kinti kultúrának, a szlovén kultúrának az egyik eredetvédett európai védjegye is van, ráadásul a gibanicának süteményt is lehet kóstolni. Tényleg érdekes is, hát ugye az őrséghez képest azért Hetés az egy szegényebb rész volt. Mi kódisállásaink egy kicsit kisebbek, de ezt már nem akarom elmesélni, majd vasárnap meghallgatom.

0: tudni.
1: Régi ízekkel fűtik fel hetés kemencéjét, ezt már hallhattuk a polgármestertől, Bedő Andreától. Ő Bödeháza első embere és a Mesés Hetés Zöld út vezetője. A témánk pedig a hétvégi tájházak útján eseménysorozat, amelyhez nem csak vasi és szlovén tájházak, hanem például zalai műemlék együttesek, így Bödeháza is csatlakozik. Innen folytatjuk. Projekt maga pedig ugye szlovén-magyar. Jó néhány ház nyitva lesz a határ túloldalán is. Ezen kívül még mi az, ami a hetéssel összekapcsolható, ha a határ két oldalát nézzük?
2: A hetés csak az 1920-as kettéválással vált ketté. Igazából akkor még nem is különült el a kultúránk annyira. A vasfüggöny hagyott nagy különbséget a két különböző oldal között, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy mind a két rész őrizte a kultúráját. Nagyon szerencsések vagyunk abból a helyzetből, hogy a Lendvai Várban dolgozik Lendve Kete Zoltán, aki hetés tájegységet, mint néprajzkutató kiválasztott, ebből írta a doktoriát is, nagyon szép könyv jelent meg rólunk. A hetési szőttes az mind a mai napig Lentiben Hácskónéval tudunk rendelni hetési szőttessel szőtt terítőt, függönyt, és modernizálja is Zsuzsa ezeket a termékeket. Tehát a mostani háztartásokban is helye van a hetési hagyományos termékeknek, de megmaradtak a hímzések is, ez pedig jobban inkább a muravidéki részen. Az Alamegyei Népművészeti Egyesület szakköröket tartott, és egyre többen hímeznek hetési mintával, illetve most már a muravidékiek is tartanak szakkört vezetve. A Fehér Anditól elkezdve nagyon sokan tartanak már, külön Radamosva Köntérházán olyan gyönyörű hímzéseik vannak, hogy hát megőrizték a hetési mintakincset. Mi inkább egy kicsit a modernebb irány váltottuk, és azt hiszem, hogy ami még így érdekes helyi termék szinten az egészséges élelmiszer, ugye a rövidellátási láncnál a mangalica hús, amit a mézek, tehát azok az egészséges élelmiszerek, amiket boltban nem tudunk úgy megvásárolni, de kistermelői mértékben igen. Bödeházán van egy család, aki almát árul, és hát gyönyörű szép termékeik vannak, úgyhogy tényleg én azt gondolom, hogy érdemes hozzánk jönni, nem sokára lesz almanapunk is, érdemes figyelemmel kísérni mind az oldalunkat, mint pedig eljöve ide, úgyis akkor megismerkedünk.
1: Már most hétvégén találkozhatunk a Tájházak útján rendezvény sorozat keretében, ahogy emlegetük, Bödeházán is begyújtják a kemencét, és ha jól értettem, akkor a langalit fognak kóstoltatni. Ez pontosan micsoda, a langalóhoz hasonló?
2: Hasonló. Bödeházán, akik egy fiatal pár, akik muravidéki magyarok, kettős életet élnek Kálmaháza és Bödeháza között, ők fogják készíteni a fiatal ember szakács végzettségű, és hát annyi titkot elárulhatok, hogy vágott zsír is kerül erre a langalira. Igazán érdemes eljönni és megkóstolni.
1: A vidéki élet hagyományait és értékeit mutatja be a Tájházak útján programsorozat ezen a hétvégén a szlovén-magyar határtérségben. Vasi helyszíneket is össze fog majd kapcsolni a program, most azonban mi a bödeházi eseményekkel ismerkedtünk a polgármester Bedő Andrea segítségével.

0: tájházak ma már jóval többet jelentenek korabeli emlékeknél, tárgyaknál és egy régi épületnél, ezt vallják a hétvégi szlovén-magyar projekt résztvevői és szervezői, akik azt is mondják, hogy nagyon szeretnék turistákkal megtölteni nem csak az alai, hanem a vasi és a szlovén tájházakat is. El is indul a tájházok útján együttműködés ebben az esztendőben újra, azért, hogy megkeressék, hogyan is lehet ezeket a helyeket úgy megtölteni élettel, hogy közben a turisták számára vonzó úti céllá váljanak. Pontosabban meg is kísérlik ezt már most szombaton és vasárnap. Itt a megyében, ahogy hallhatták eddig is, Magyar Szombatfán, illetve Vashosszú faluban, de összességében a magyar-szlovén projekt kapcsán a határ mindkét oldalán több kisebb településen is. Ezekben a falvakban sokszor az épületek fenntartása is komoly kihívást jelent, ezért is fontosak az ilyen és ehhez hasonló rendezvények. Ezt mondja Kovács István, az egész projektet koordináló Vasvárnép főiskola szakmai vezetője, akivel Pogács Mónika beszélgetett.
1: Ha így a szűkebb hazánkat, a vasi egyházat nézzük, akkor a Hegyház Szentpéteri tájház a legegyértelműbb képviselője ennek a mozgalomnak. Ezek a tájházak egyre inkább az utolsó olyan helyek, ahol épületet, a tárgyi kultúrát és a tájház köré szerveződő közösségi hagyományőrző események egybe lehet megnézni, megélni, és valahol így a gyökereinket erősíteni ezáltal. Ennek a szabályrendszere más Magyarországon és Szlovéniában, hiszen ugye esetünkben egy határon átnyúló együttműködésről van szó. Szlovéniában nincsenek ilyen jogi keretek. Magyarországon amúgy civil oldalról az Országos Tájházszövetség, illetve a Szentendre és Skanzenhez helyileg is kapcsolódó Skanzen igazgatóság is foglalkozik a tájházakkal, és jogszabály keretei vannak annak, hogy ki lehet tájház hivatalosan is. Nyilván ez függ az épülettel, az épületben kialakított gyűjteménnyel, annak a kezelésével, és adott esetben, hogyha szigorú lépcsőfokokat is megtesz egy tájház, akkor kvázi mint hivatalos múzeum is működhet. Nyilván ez nem a feltétel egy tájházi minőségnek, minősítésnek, de bővült maga a keret is, akár a tájházszövetségnél, hiszen a tájházak mellett néprajzi gyűjtemények, de skanzenek, nyitott múzeumok is tagjai lehetnek már ennek a folyamatnak és mozgalomnak.
2: Ezzel szemben, vagy inkább úgy mondom, emellett szlovén területen mit neveznek akkor így szabályok nélküli módon tájháznak, mik kerülnek ebbe a kategóriába?
1: Ugye az együttműködésünknek, aminek ez már a második projektje, ez is kicsit a részét képezi, hogy úgy értelmezzük a fogalmai külön-külön és közösen. Szlovéniában ennél ladább, többségében ott is egy-egy régi épület, ahol bemutatják a hagyományos kultúrát, életmódot, de nem olyan kiemelkedő feltétel az, hogy ott egy jól berendezett, látogatható gyűjtemény is legyen. Általában mindenhol van, de nagyon sok esetben ott magántájházak is működnek, míg magyar oldalon azért többségében önkormányzatok működtetik a tájházakat, vagy civil szervezetek, és éppen ezért egy kicsit hazai oldalon nagyobb kihívást is jelent, hogy hogyan lehet ezeket fenntarthatóan működtetni, úgyhogy a kezdeményezésünk meg elsősorban erre a fókuszra helyezi a hangsúlyt.

0: Az Őrség, a Hetés és a Szlovén tájházak vidéke után most irány a Balaton, pontosabban Bécs, mert hogy ott mutatkozik be a magyar tenger, egészen az osztrák fővárosig viszik a hazai turisztikai szakemberek a balatoni életérzést. Jó hosszan, 17 napon keresztül zajlik egy nagyszabású vásár, rengeteg vendégre számítanak az osztrákok, és végre bemutatkozhat ezen a nemzetközi eseményen a Balaton is, a bécsi Kaiserwesen gasztronómiai és kulturális fesztiválon fogják népszerűsíteni hazánkat és a tavat. A csaknem 3 hetes rendezvényen a 4 évszakos turisztikai kínálatot szeretnék közelebb vinni az osztrák közönséghez, akiknek igazi magyar balatoni lángost is visznek, mondta a rádiónknak Stojanovics Kristóf, a Visit Balaton 365 nemzetközi marketing vezetője.
1: Erre a majd 450 ezer látogatót fogadó váró fesztiválra, ami Bécs és Ausztria legnagyobb fesztiválja, erre első alkalommal kapott egy külföldi turisztikai hivatal meghívást, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Balaton az első olyan, aki ezen a fesztiválon saját standdal vehet részt. A fesztivál szervezői a korábbi években is dolgoztak lángossal, hiszen a sör és a lángos nagyon jól kiegészíti egymást, viszont egy nyári baráti beszélgetés során derült az ki, hogy ők osztrák lángosütőkkel dolgoznak, és mi azt kértük, és ezt a kérésünket meghallgatták, hogy magyar lángosütősüsse, hiszen azért a lángos az egy magyar specialitás. Így jött létre a Balaton lángos stand, ami egyébként egy hosszú távú és egy tényleg évekre átnyúló fesztivál megjelenési folyamat első lépése.
0: Mi az, amit pontosan be fognak tudni mutatni ezen a nagyszabású rendezvényen? Hát a látogatószám alapján mondhatjuk azt, hogy ez tényleg egy óriási program.
1: Még egy osztrák utazásszervező is csatlakozott hozzánk, aki konkrét turisztikai ajánlatokkal várja az osztrák vendégeket, úgyhogy konkrét balatoni termék portfólióval állunk rendelkezésre, illetve hisszük és reméljük azt, hogy a stand egészéből a magyar életöröm és balatoni életöröm fog sugározni, és talán ez a legfontosabb üzenet, amit viszünk magunkkal.
0: És melyek lesznek még azok az üzenetek, amelyekben azt fogalmazzák meg, hogy a strandoláson kívül is van élet a Balatonon, akár ősszel, télen vagy tavasszal is?
1: Hát egyértelműen túl kell lépni a passzív strandoláson, és olyan aktív turisztikai, ökoturisztikai kínálatot kell bemutatni, wellness kínálatot kell bemutatni, amire a küldőterületek rezegnek. Különböző küldőterületek különböző üzenetekre rezegnek. Most egyébként egy nagy általánosságban az egyik legtrendibb gondolat az a longevity. Csinálunk például most egy bloggerek bevonásával egy Balaton kampányt. Ugye ez tulajdonképpen az életminőség javítása utazáson keresztül, talán így lehetne a legjobban lefordítani. És ha belegondolunk, a Balaton minden aspektusába alkalmas erre, egészen a wellness kínálattól, de akár mondhatnám a csöndet, a fényszennyezettség korlátozott mértékét, tehát ebbe a longevity-be azért nagyjából minden bele tartozik, ami az egészséges élethez szükséges.
0: Azt el tudjuk-e mondani, hogy nagyjából melyik az az ország, ahonnan a legtöbb vendéget fogadja a Balaton általában, illetve az osztrákok hogy járnak most ezzel a kérdéssel? Az elmúlt évek tapasztalatait nézzük.
1: Az osztrákok természetesen benne vannak Balaton esetében a top 5 küldőpiacba, de hát nagy titkot nem árulok el azzal, hogy továbbra is a legnagyobb piacunk a német piac, és a környező országok, tehát Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Olaszország egyébként, és Ausztria természetesen a top piac, de hogy egy pici érdekességet is mondjak, például az izraeli piac rendkívül erős és domináns fejlődésen ment keresztül, és hiába a háború még most is nagyon szép számokat produkál a Balatonon az izrael vendégek száma. Ha ebből le tudnánk venni a háborút, adja Isten, hogy most már béke legyen, akkor aztán az izraeli piac szerintem egy perc alatt robbanna be.
0: Van még olyan terület, ahol esetleg érdemes lenne erősödni?
1: Hát ezeken a piacokon szeretnénk mindenképpen erősíteni, szerintem van hova fejlődni, és van mit kommunikálni, és egyértelműen diverzifikált kínálatot kell bemutatni, tehát különböző piacokra, különböző célcsoportoknak különböző turisztikai kínálatot kell bemutatni, legyen az aktív, legyen az kulturális, legyen az gasztró, legyen az bármelyik fajta hely a turizmusnak.
0: Melyek azok a nagyszabású programok, így búcsúzóul, illetve találkozók, ahol még ott lesz egy-egy ilyen kihagyhatatlan vásáron Európában, a Balaton?
1: Hát folyamatosan dolgozunk a megjelenéseken, ami talán egy kiemelt megjelenés volt idén, és remélem, hogy jövőre is, az például a Bécsi Opera Bálon a Balaton volt a díszvendég, de ott vagyunk a legnagyobb európai kiállításokon, vásárokon. Most karácsonykor Bécsben az egyik karácsonyi vásáron is ott leszünk ennek a együttműködésnek köszönhetően. Lengyelországban díszvendégek leszünk most egy nagyon komoly turisztikai szakvásáron, de ott voltunk Pozsonyban a Magyar Napokon, szóval folyamatosan próbálunk biztosítani a Balaton és térsége számára megjelenési lehetőséget.

0: Körmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Várja az érdeklődőket a körmendi plébánia. Csettegő traktorokat várnak a szecsődi szüretre. A vasútállomáson fogták el a feltételezett drogdílert. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Körmendi plébániai templomokra várják az érdeklődőket. Több programmal várja a híveket és az érdeklődőket a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia a hétvégén. Pénteken este a közösségi házban folytatódik a plébániai esték sorozata. A vendég Lakner Bognár András egyházmegyei zeneigazgató, a Székesegyház orgonistája lesz, aki egy egyházzenész mindennapjai címmel tart előadást. Vasárnap délután a körmendi templom ad otthont a nyugdíjasok zarándoklatának, emiatt vasárnap este 6 órakor nem tartanak szentmisét a templomban. Magyar szombatfai színes programokkal várja a hétvégén az érdeklődőket. A tájházak és a helyi értékek turisztikai bemutatását segíti a Tájházak útja szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés. A projekt keretében a hétvégén a határ mindkét oldalán színes programokat kínálnak az érdeklődőknek a tájházak. Magyar szombatfa is csatlakozik, tájékoztatott Kovács István, szakmai vezető, a Hegypásztorkör elnöke.
2: Hát

0: környékén is lesz program, és hát szlovén oldalon ugyancsak, úgyhogy a Facebook oldalunkon, a Tájházak útja oldalon ezek részletesen láthatók. Most a Söbőhegyen a Hegypásztor kör által működtetett pince tájház az nem lesz nyitva. Ugye az elmúlt hétvégén nyitott portanap keretében volt a Hegyháznak a nyitott portanapja, és most ugyanebből az okból kifolyólag a Hegyház centméteri tájház sem, de tavasszal már egy nagyobb létszámban lesznek magyar oldalon is nyitva a tájházak. Emellett a Kehida-Kustányi tájházat emelnénk ki, Zalaszentgyörgyit, ami benne van együttműködésben, illetve szlovén oldalon nagyon sok partner.
1: Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. Látványos menetek mögött azonban jóval több van egy egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia nyugat-dunántúli néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra ez az őszi hagyomány.
2: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
1: Csákány Doroszlón szombaton tartják a szüreti felvonulást, amely a művelődési ház elől indul 14 órakor. A térzenét a körmendi fúvósok biztosítják, de ott lesz a mulatságon a Béri Balog Ádám táncegyüttes is. Nagy Misz Dón 15 órakor indul el a menet a közösségi háztól, a Szőlőhegy kapunál kézműves vásárral és finomságokkal várják a résztvevőket. A molnaszecsődiek ugyancsak 26-ára invitálnak minden környékbelit a szüreti programokra. Azt írják, jöjjön mindenki mindenféle feldíszített járművön, lovaskocsival, fűnyíró traktorral vagy akár csettegő traktorral. A karavánhoz csatlakozók jelentkezését a Molnár Lajos Kulturális Egyesületnél várják. Közös szüretet rendeztek a szlovéniai Kapornakon, ahol hodosi óvodások és iskolások mellett 20 szentgotthárdi óvodás is megismerkedett a szüret hagyományaival. A közös szüretet Hodos község, Magyar Nemzeti Önkormányzati Közössége és Hodos önkormányzata szervezte. A vasútállomáson fogták el a drogkereskedőt. A szombathelyi vasútállomáson fogtak el egy 58 éves helyi férfit, aki a gyanú szerint kábítószert terjesztett a belvárosban, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A gyanúsított a kihallgatásán beismerő vallomást tett. A szombathelyi rendőrkapitányság kábítószer kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt folytat nyomozást az ügyben. A rendőrség közlése szerint további fogyasztókat is kihallgattak, velük szemben is folyik az eljárás. Közel 3 milliárdra nőtt az elektronikus fizetési tranzakciók száma 2025-ben. Tavaly közel 3 milliárd elektronikus fizetési tranzakciót hajtottak végre Magyarországon az előző évi 2,5 milliárd után, mondta Luspai Miklós, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrák igazgatóság igazgatója. Az innovatív megoldások is egyre népszerűbbek. 2025 végén már 3,2 millió bankkártya volt mobiltárcába regisztrálva, és az év során a kártyás vásárlások 31%-át mobiltárcán keresztül bonyolították. Lemondott Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke, közölte a kamara a honlapján. A tájékoztatás szerint Jámbor László az országos elnökségnek szeptember 21-én írt levelében azonnali hatállyal lemondott az országos szervezetnél betöltött elnöki tisztségéről. A szervezet a hivatásos, valamint a sportvadászokat tömörítő, önkormányzattal rendelkező, közfeladatokat, általános szakmai érdekképviseletet is ellátó köztestület. A kamarának mindegy 70 ezer tagja van. Leesett a nyári szezon utáni első hó a magas Tátra szlovákiai részén kedden reggel, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Az idei ősz első havazása nyomán a tengerszint feletti 1400-1600 méteres magasságon jelenleg összefüggő hótakaró fedi a szlovákiai magas Tátra bérceit. A hóréteg a magasabban fekvő részeken átlagosan 20 cm vastag, írták.
3: Sporthírek.
1: Vasárnaptól keddig Szolnokon edzőtáborozott a magyar női vízilabda válogatott. Ez volt az első állomása a jövő évi hazai rendezésű világbajnokság felkészülésének. Fejlődnie kell a játékosoknak, készülnek a világkupára, de a budapesti világbajnokságra van minden felépítve, mondta a szövetség Facebook oldalán Cseh Sándor szövetségi kapitány.
3: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a napsütés több-kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi-északnyugati szél, délutára 18 fokra melegszik a levegő.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
4: És most óvatosan hangosítsa fel a rádiókészülékét. Igen, a mély nyomót is.
5: A zene az marha jó.
4: Véleményünk szerint a megfelelő hangerőn hallgatott jó magyar zene gyógyászati segédeszköze a testnek és a léleknek. Ha nem érti, elmagyarázzuk. Indul a Fülpiszka. Rádióműsor a felvilágosult dobhártyákért.
6: Hölgyek és urak, csodás dalokkal készültem ma is, természetesen stílus függetlenül és magyarul. Én Lőrinc Attila vagyok, és mutatom a Flanger Kids újdonságát. Érkezik a The Pontiac. De Muzsik és Volkova is énekel.

0: Külpiszka.
1: Rádió műsor a tisztán hallásért.
2: Elsőként már a pavilon szövegel, ez már a Robban a fény, aztán érkezik Carmen és a megkövesült, végül pedig robban az új dal, itt lesz a Puff. Tartalmas rádiózást, jó kikapcsolódást kívánok!
3: Robban a fény, elgördül a nap, lemonyítva a holdal a fentről. Úgy csak a csillag a vászon alatt, nem tudja miért, hova, merről. Elfut a falka, a csorda a raj, boltja bezárva, a polca üres. Horpad a súlytól a vézna talaj, megfullad a földtől a búza köles. Felkacog ettől az emberi száj, hátra hever, mint mesztelen árnyék. Feslett testét húzza a háj, ilyen egy bábúval a társas játék.

0: nekem a pavilonnak a rendhagyósága is egyébként egy ilyen, azt én biztos, hogy magammal viszem. Hogy kicsit az volt az érzésem, hogy amikor beneveznek srácok egy autóversenyre, úgyhogy tényleg nem is tudják azt, hogy...
1: Jó, már ki, jól beszélek, jó! Kapcsol már ki!
0: BMW-k, Merci.
2: Na, ezért nyomtam ki.
3: Hát nagyon.
4: Na, jöjjön,
5: hogy
4: van, nálam
5: azt
4: van.
5: Mondjad már, hogy vagy?
2: Hitelesség? Hogy vagy?
1: Hogy vagy?

0: megáldott tömeg, meg az összes panod vágja, aminek is spanyol viaszek. Köszi a végére a takkot.
1: Üzenem volt, Gett. Jó lesz, srácok, csak nem tudom, hogy mire, de legalább true.

0: Dáme Bennyvót.
1: Fülpiszka. A tisztán hallás mindenkinek jár.
2: Dő pontiak dolog a Fülpiszkában, ahogy ígértem. Ez már a friss Csillagtalan, aztán megtudjuk, hogy csak a csend van, végül pedig szól az All Along the Watchtower.

0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM.
1: Én Johannes-Hára vagyok, mert ki tudom mondani az R betűt. Szóval, fülpiszka. De apában nincs is R betű. Várjál csak! Fülpiszka rádió műsor.
2: Farkas Kriszti és Farkas János, avagy Muzsik és Volkova köré szerveződünk most 4 felvétel erejéig itt a Fülpiszkában. Ez már a friss Tiszakönyök, aztán megnézzük, ki lakik az Orom utca 8-as szám alatt, majd javaslattal élünk, érkezik a Gyújts rá Jézus, végül pedig időjárást is szabályozunk. Jön majd az eső.
3: Őszbe hajlik az idő, itt már hullnak a fa levelek. Sziszen a talpam alatt, tapadutosom, élvezem, mint a gyerek. Végre érzem, dobban a szívem, a lélegzet is elakad.

0: Rajnaiék, fater, Orom utca 8.
1: Rajnai nem lakik, Orom utca 8, meg nincs.
2: Mi az, hogy nincs 8?
1: Úgy, hogy a tanács el...
0: Menjél aludni!

percre, a növénnyel elhitette. Lesz még tavasz, csak máskor, te meg mulcsozz és imádkozz, talán járd még el a táncot.

0: Szitti a Fülpiszka című műsort, én is jó zenét hallgatok. Ha akarok, ha nem.
1: Flanger Kids újdonság szól a Fülpiszkában, ez már az Overthinking, de jön még két korábbi kedvenc is, a Start Over és a Cosmic Dance Repeat majd minket mindenfelé.

0: 168 óra múlva újra megviszkáljuk.
1: Addig csinálja szépen mindenki magának.
2: Hölgyek és urak, már ennyi, pontosabban még megnézzük, milyen az, amikor a Paszó Szűcs Krisztiánnal közösködik. Én Lőrinc Attila vagyok, és indulok is, hogy szólhasson némi csók és könny. Viszontlátásra!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk, az ENSZ bizalmi válságban van, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban. Késes támadás történt Kelet-Lengyelországban egy női bencés kolostor templomában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és a szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az Országos Élőkörnyezet Felügyeleti Főhatóságon belül. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter azt mondta, hogy az akkumulátoripari hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére és a környezeti hatásvizsgálatokra. Szükségünk van az iparra, de nem minden áron az emberek egészsége az első, hangsúlyozta a tárcavezető. Kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa. Juhász Imre közvetlen tapasztalatokat szerzett a magyar nyelvű oktatás gyakorlati feltételeiről, az intézmények működéséről, valamint az oktatási és nyelvhasználati szabályok mindennapi érvényesüléséről. A delegáció Munkácson, Beregszászon, Csapon, Fornoson és Nagydobronyban járt. Tapasztalatait hivatalos jelentés formájában hozza majd nyilvánosságra az alapvető jogok biztosa. A humántudományok képviselői szerint a Magyar Tudományos Akadémia közvetlen irányítása alatt kellene működnie a kutatóhálózatnak. A humántudományok a NER után című konferencia előadói közös nyilatkozatban rögzítették. Az akadémia már bizonyította irányítási képességeit. Amennyiben nem állítható helyre a teljes egység, a korábban leválasztott 4 társadalom és bölcsészettudományi kutatóközpont a Magyar Tudományos Akadémiához kíván csatlakozni. Késes támadás történt a kelet-lengyelországi Jaroszláv városban működő női bencés kolostor templomában. Egy pap meghalt, további 4 ember megsebesült. A 31 éves ukrán állampolgárságú elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nem tudni, hogy a támadónak van-e köze a kolostor közelében működő ukrán menekülteket támogató központhoz.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Futózápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk, vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: coś még, de kulcs már nincs már.
1: 99.8
2: Rádhangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ügyes iskolás leszek csoport is indul a Körmendi Pedagógiai Szakszolgálatnál. Ősztől induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi tagintézménye. Az ügyes iskolás leszek iskola előkészítő csoport kis létszámú 3-4 fős csoportokban játékos élményközpontú fejlesztő feladatokon keresztül támogatja az iskola kezdéshez szükséges készségek fejlődését. Tájékoztatott Lakosi Nédobroni Zsuzsa, tagintézmény vezető.
2: Lehetőség van jelentkezni ugye az 5 éves nagycsoportos gyerekek számára, ez pedig az ügyes iskolás leszel. Ez, tehát mi ugye tudjuk, hogy minden

0: játékos fejlesztés történik. Ez is élményközpontú, nagyon szeretik a gyerekek, és ezzel kapcsolatosan is nagyon jó tapasztalataink vannak, visszajelzéseink vannak.
1: Közeleg a fűtési szezon. Érdemes időben ellenőriztetni a fűtőberendezéseket, Pogács Mónika információi következnek.
2: A komolyabb hidegek beköszönte előtt érdemes próbafűtést végezni, valamint szakemberrel ellenőriztetni a fűtőberendezéseket és a kéményt. Hívta fel a figyelmet a Vasi Katasztrófavédelem a közelgő fűtési szezon kapcsán. A próbafűtés során még időben kiderülhetnek az esetleges műszaki hibák, amelyeket a fűtési szezon megkezdése előtt ki lehet javítani. A fűtőeszközöket típustól és életkortól függetlenül tanácsos évente egyszer szakemberrel átvizsgáltatni, mivel a meghibásodásuk lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhat. A kémény ellenőrzésére is érdemes figyelmet fordítani. Társasházakban a kéményseprők automatikusan érkeznek, míg a családi házban élőknek időpontot kell foglalniuk az ingyenes kémény ellenőrzésre. A rendszeresen ellenőrzött kémények esetében nem feltétlenül jelent problémát, ha az ellenőrzés nem közvetlenül az első befűtés előtt történik. A gázzal fűtőknek 2 évente, a fával fűtőknek évente ajánlott kémény ellenőrzést kérniük.
1: Körmendi plébániai templomokra várják az érdeklődőket. Több programmal várja a híveket és az érdeklődőket a Körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia a hétvégén. Pénteken este a közösségi házban folytatódik a plébániai esték sorozata. A vendég Lakner Bognár András, egyházmegyei zenei igazgató, a Székes Egyház orgonistája lesz, aki egy egyházzenész mindennapjai címmel tart előadást. Vasárnap délután a Körmendi templom ad otthont a nyugdíjasok zarándoklatának, emiatt vasárnap este 6 órakor nem tartanak szentmisét a templomban. Magyar Szombatfai színes programokkal várja a hétvégén az érdeklődőket. A tájházak és a helyi értékek turisztikai bemutatását segíti a Tájházak útja szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés. A projekt keretében a hétvégén a határ mindkét oldalán színes programokat kínálnak az érdeklődőknek a tájházak. Magyar Szombatfai is csatlakozik, tájékoztatott Kovács István, szakmai vezető, a hegypásztorkör elnöke.
3: Hát Magyar Szombatfát mindenképpen kiemelném, hogy ott alapvetően a Fazekasház és annak környéke kerékpártúra is szerveződik. Emellett hát ott már átmegyünk Talába, ahol a Hetés Dodeháza környékén is lesz program, és hát szlovén oldalon ugyancsak, úgyhogy a Facebook oldalunkon, a Tájházak útja oldalon ezek részletesen láthatók. Most a Szülőhegyen a hegypásztorkör által működtetett Pince tájház az nem lesz nyitva. Ugye az elmúlt hétvégén nyitott portalap keretében volt a hegyháznak a nyitott portanapja, és most ugyanebből az okból kifolyólag a Hegyház Szentpéteri tájház sem, de tavasszal már egy nagyobb létszámban lesznek magyar oldalon is nyitva a tájházak. Emellett a Kehida-Kustányi tájházat emelnénk ki, Zalaszentgyörgyit, ami benne van együttműködésben, illetve a szlovén oldalon nagyon sok partner.
1: Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. Látványos menetek mögött azonban jóval több van egy egyszerű mulatságnál. Gyanú Szilvia nyugat-dunántúli néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra ez az őszi hagyomány.
4: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
1: Csákány Doroszlón szombaton tartják a szüreti felvonulást, amely a művelődési ház elől indul 14 órakor. A térzenét a körmendi fúvósok biztosítják, de ott lesz a mulatságon a Béri Balog Ádám táncegyüttes is. Nagymizdón 15 órakor indul el a menet a közösségi háztól, a Szőlőhegy kapunál kézműves vásárral és finomságokkal várják a résztvevőket. A molnaszecsődiek ugyancsak 26-ára invitálnak minden környékbelit a szüreti programokra. Azt írják, jöjjön mindenki mindenféle feldíszített járműben, lovaskocsival, fűnyíró traktorral vagy akár csettegő traktorral. A karavánhoz csatlakozók jelentkezését a Molnár Lajos Kulturális Egyesületnél várják. Közös szüretet rendeztek a szlovéniai Kapornakon, ahol hodosi óvodások és iskolások mellett 20 szentgotthárdi óvodás is megismerkedett a szüret hagyományaival. A közös szüretet Hodos község, Magyar Nemzeti Önkormányzati Közössége és Hodos önkormányzata szervezte. A vasútállomáson fogták el a drogkereskedőt. A szombathelyi vasútállomáson fogtak el egy 58 éves helyi férfit, aki a gyanú szerint kábítószert terjesztett a belvárosban, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A gyanúsított a kihallgatásán beismerő vallomást tett. A szombathelyi rendőrkapitányság kábítószer kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt folytat nyomozást az ügyben. A rendőrség közlése szerint további fogyasztókat is kihallgattak, velük szemben is folyik az eljárás. Nem csak a kemence, egy régi közösségi hagyomány is életre kel szombaton Bödeházán. A Vasi és Zalai Tájházak útján eseménysorozathoz kapcsolódó hetés kemencéje programon azt mutatják meg, hogy egykor a sütés jóval többet jelentett az ételkészítésnél. Ezúttal egy különleges, vágott, zsíros finomságot lehet majd kóstolni, árult el Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere, a mesés hetés zöld út vezetője.
5: A hetés gasztronómiája nagyon jól fel van dolgozva a Moravidéki Magyarság megjelentetett hetés népi táplálkozása címmel egy könyv.

0: mert az őrségéhez az úgynevezett kódiszállásokkal kapcsolatban. Ezekről a házakról fogunk tartani egy előadást, egy beszélgetést, és természetesen megkínáljuk a vendégeinket.
1: A tájházak útján magyar-szlovén rendezvény sorozathoz Zala mellett Vas is csatlakozik. Megyénkben Magyarszombatfán és Vashosszúfaluban várják a hétvégén a kézműves és gasztronómiai programok az érdeklődőket. Néptánc próbák indulnak a Békeházban Körmendi oktató vezetésével. Ismét elindultak a néptánc próbák a vasvári Békeházban, ahol a résztvevők a Vas megyei táncokkal és erdélyi széki táncanyaggal is megismerkedhetnek. A foglalkozásokat csütörtökönként tartják. A próbákat Balog Ádám néptánc oktató vezeti, aki a Körmendi Béri Balog Ádám néptánc együttes tagja. Kezdőket és újrakezdőket egyaránt várnak. Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, közölte a Klebersberg központ az MTI-vel. Emlékeztettek, hogy 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz egy Európai Uniós projektben. A tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett gépek sem maradnak kihasználatlanul, új tanulókhoz kerülnek. Az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket. Mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését kéri az országgyűléstől Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő erről a Facebook oldalán beszélt, arra reagálva, hogy Lajtár István legfőbb ügyész helyettes az országgyűlés elnökénél az ő, illetve Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Közel 3 milliárdra nőtt az elektronikus fizetési tranzakciók száma 2025-ben. Tavaly közel 3 milliárd elektronikus fizetési tranzakciót hajtottak végre Magyarországon, az előző évi 2,5 milliárd után, mondta Luspay Miklós, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrák igazgatóság igazgatója. Az innovatív megoldások is egyre népszerűbbek. 2025 végén már 3,2 millió bankkártya volt mobiltárcába regisztrálva, és az év során a kártyás vásárlások 31%-át mobiltárcán keresztül bonyolították. Lemondott Jámbor László az Országos Magyar Vadászkamara elnöke, közölte a kamara a honlapján. A tájékoztatás szerint Jámbor László az országos elnökségnek szeptember 21-én írt levelében azonnali hatállyal lemondott az országos szervezetnél betöltött elnöki tisztségéről. A szervezet a hivatásos, valamint a sportvadászokat tömörítő, önkormányzattal rendelkező, közfeladatokat, általános szakmai érdekképviseletet is ellátó köztestület. A kamarának mindegy 70 ezer tagja van. Leesett a nyári szezon utáni első hó a magas Tátra szlovákiai részén kedden reggel, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Az idei ősz első havazása nyomán a tengerszint feletti 1400-1600 méteres magasságon jelenleg összefüggő hótakaró fedi a szlovákiai magas Tátra bérceit. A hóréteg a magasabban fekvő részeken átlagosan 20 cm vastag, írták. Új női világcsúcsot állított fel a 3x3 soros Rubik kocka kirakásában egy 6 éves kínai kislány, miután egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 másodperces átlagidőt ért el, közölte a kínai állami televízió. Ezzel ő lett az első női versenyző, aki 4,5 másodperc alá került ebben a kategóriában. A férfi világcsúcsot is kínai versenyző tartja 3,51 másodperces átlaggal. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. Kiemelték ugyanakkor, a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét. Vasárnaptól keddig Szolnokon edzőtáborozott a magyar női vízilabda válogatott. Ez volt az első állomása a jövő évi hazai rendezésű világbajnokság felkészülésének. Fejlődnie kell a játékosoknak, készülnek a világkupára, de a budapesti világbajnokságra van minden felépítve, mondta a szövetség Facebook oldalán Cseh Sándor szövetségi kapitány.

hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, átunk szokta hozzá, írt

0: Földrajzim magas tartó.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Változékony időre számíthatunk. A NATO kidolgozta a válaszlépéseket az orosz hibrid fenyegetésekre. Megnyílt a World Press fotókiállítás a Biodomban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és a szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. A NATO kidolgozta az összes lehetséges válaszlépést az orosz hibrid fenyegetések kezelésére. A NATO főtitkár azt mondta, a válaszlépéseket alkalmazni is fogják szükség esetén, hogy az Észak-Atlanti Szövetség továbbra is erős maradhasson. Mark Rutte szerint a NATO felkészült arra, hogy Oroszország a kibertérben és más területeken is fokozza a tevékenységeit. Ezért arra biztatta a világ országait, hogy nyújtsanak még több támogatást Ukrajna számára. A CNN, a Politico és az MS Now munkatársait visszaengedték a washingtoni Fehérházba. Egy bírósági végzés blokkolta Donald Trump rendeletét, amivel kitiltotta az elnöki hivatalból a sajtóorgánumokat. A Fehérház biztonsági emberei még visszafordították egy darabig az újságírókat. A szerkesztőségek újabb bírósági beadványára sürgősségi meghallgatást rendelt el a bíró, majd úgy érvelt, hogy az elnöki rendelet nincs összhangban az alkotmánnyal, és vissza kell adnia a médiamunkások belépési engedélyét. Megnyílt a World Press fotókiállítás Budapesten a Biodomban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be. A képek a jelen legégetőbb problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusokon át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A World Press fotó mellett idén is láthatók kísérő kiállítások. A Fel is út, Le is út című anyag a 2026-os választás legemlékezetesebb képeit mutatja be. A Sortűz 1956 című válogatás pedig Bojár Sándor az MTI egykori fotóriportere képeivel emlékezik a 70 évvel ezelőtti forradalomra. Késes támadás történt a kelet-lengyelországi Jaroszláv városban működő női bencés kolostor templomában. Egy pap meghalt, további 4 ember megsebesült. A 31 éves ukrán állampolgárságú elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nem tudni, hogy a támadónak van-e köze a kolostor közelében működő ukrán menekülteket támogató központhoz.
1: Időjárás jelentés.
2: Pénteken többnyire felhős lesz az ég, futózápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk, vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
3: Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfongolva.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk, az ENSZ bizalmi válságban van, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban. Késes támadás történt Kelet-Lengyelországban egy női bencés kolostor templomában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és a szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az Országos Élőkörnyezet Felügyeleti Főhatóságon belül. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter azt mondta, hogy az akkumulátoripari hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére és a környezeti hatásvizsgálatokra. Szükségünk van az iparra, de nem mindenáron az emberek egészsége az első, hangsúlyozta a tárcavezető. Kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa. Juhász Imre közvetlen tapasztalatokat szerzett a magyar nyelvű oktatás gyakorlati feltételeiről, az intézmények működéséről, valamint az oktatási és nyelvhasználati szabályok mindennapi érvényesüléséről. A delegáció Munkácson, Beregszászon, Csapon, Fornoson és Nagydobronyban járt. Tapasztalatait hivatalos jelentés formájában hozza majd nyilvánosságra az alapvető jogok biztosa. A humántudományok képviselői szerint a Magyar Tudományos Akadémia közvetlen irányítása alatt kellene működnie a kutatóhálózatnak. A humántudományok a NER után című konferencia előadói közös nyilatkozatban rögzítették. Az akadémia már bizonyította irányítási képességeit. Amennyiben nem állítható helyre a teljes egység, a korábban leválasztott 4 társadalom és bölcsészettudományi kutatóközpont a Magyar Tudományos Akadémiához kíván csatlakozni. Késes támadás történt a kelet-lengyelországi Jaroszláv városban működő női bencés kolostor templomában. Egy pap meghalt, további 4 ember megsebesült. A 31 éves ukrán állampolgárságú elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nem tudni, hogy a támadónak van-e köze a kolostor közelében működő ukrán menekülteket támogató központhoz.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Futózápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk, vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.